0: kolonnában az olcsó gomolya, mert a nyáron három juhász fejt oda. Benes Pali, Rásó Júcsa bojtárja, Elek Jancsi a számadó juhásza. Csuhaj te, juhászné, Huna vasárnapi téj, bojtár gyerek, hova lett a téjára? Borér adtad a solymosi csárdába. Víga, hé, hoppá, ré, itt a vasárnapi téj. A jutejnél jobb a bor, majd ihatjuk azt máskor.
1: Az előbb Jeremiás Lajos énekelt egy jól ismert hortobágyi pásztornótát. Néhány nappal ezelőtt, szeptember 29-én volt Szent Mihály napja. Ez a nap az egyik nagy őszi pásztorünnep, mikor a gondjukra bízott állatokat a pásztorok téli szálláshelyükre hajtják. Egyik későbbi Táncházban című műsorunkban természetesen megemlékezünk a pásztorünnepekről, a Mihály napi, Dömötör vagy esetleg Vendel napi állatbehajtásról, most azonban énekeljen ismét Jeremiás Lajos gyönyörű Zsigmonddal, megidézve a hortobágyi hidivásárok hangulatát. Az őket kísérő zenekar pedig a Szeredás együttes.

A napokban ünnepelte 70. születésnapját Borbély Mihály, a Vujicsics együttes tagja, remek jazzzenész, aki a mai napig szinte naponta koncertezik számos formációval. A Mihály napi pásztor ünnepek tiszteletére most Borbély Mihály barátjával, Dress Mihállyal játszik. A rövid kompozíció címe Bojtár, majd a Borbély Mihály kvartett következik, azaz Borbély Mihály, Lukács Miklós, Barca Horváth József és Dés András. Eleki népdalokat játszanak a remek jazz muzsikusok.

70. születésnapját nemrégiben ünneplő Borbély Mihály nem csak kiváló jazzzenészként ismert, hanem a Bokros zenekar tagjaként is. Most egy romános következik, a Misié, majd a Bokros zenekar egyik régi slágere, az Adjon Isten rózsám.

Táncházban című műsorunkban, melyben 70. születésnapján köszöntjük Borbély Mihályt, nem maradhatnak ki zenekarának, a Vujicsicsnak felvételei. A több mint 50 éve együtt muzsikáló zenekar Rastanak című száma következik, melyben természetesen a gyönyörű fúvós szólamot Borbély Mihály játsza.

Táncházban című műsorunkat a Vujicsics Együttes és Szörényi Leventek közös albumának a Hely barátomnak két felvétele zárja. A lemez címadó dala, majd Amlinko. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Október hagyományosan a termények betakarításának és feldolgozásának egyik legfontosabb időszaka. Ezért most 3 héten át ez lesz a legfőbb témánk.
2: 3 arokán derén volt a lázott a vízba, nem tudtam kikelteni a nagy hidegségbe. A kánder maradjon, a róka forogjon, egy inondánom, ígyünk át nem van.
1: A kender feldolgozásának egyik fontos szakaszára ez időtájt kerül sor. A nyáron felszedett, áztatott, kimosott, megszárított növényeket ekkorra már megtilolták, vagyis megtörték, majd gerebenen kifésülték. Október eleje körül következett a finomítás, puhítás, amit a Dunántúlon tiprásnak, az Ipolyvidékén morzsolásnak, a Tiszántúlon dörzsölésnek neveztek. Lukács László így ír a Fejér megyei munkaszokásról. Az udvarlási, szórakozási alkalmat magában hordozó társas munkát még a kukoricafosztás előtt igyekeztek elvégezni. Erre a gazdasszony vagy eladósorban lévő lánya hívta meg 5-10 pajtását. A munkát a lakóház folyosóján, konyhájában, ennek ajtaja előtt vagy a kamrában végezték. A földre tettek egy hosszabb deszkát, elé pedig támlás székeket raktak. A leányok és esetenként az asszonyok is a deszkára helyezett rostcsomót mezítelen lábukkal hedergő, vagyis sikáló mozdulattal tiporták, sarkukkal forgatták, gyűrték. Közben a maguk elé tett székbe kapaszkodtak, arra könyököltek.
3: Ez a

0: atyát, szabók majrát, hájrá, tyú-tyú-tyú-tyú-tyú. Nem kell nékem olyan gatya, ha a kendőr úgy van lopva, hájrá, tyú-tyú-tyú-tyú-tyú.
1: Rövidesen megjelentek a legények, Kiki a neki tetsző lány székére ült Nehezéknek. A munkavégzés közben beszélgettek, tréfálkoztak egymással, rövidesen pedig énekelni kezdtek. Csak úgy harsogott, úgy danultunk, mondta az egyik adatközlő.

A munkát este 6-7 óra tájban kezdték, s míg el nem végezték, 9-10 óráig szorgalmasan tiportak. A házbeliek a munka befejeztével a lányokat kaláccsal, buktával, pogácsával, utóbb kávéval, a legényeket pedig főleg borral kínálták. Fehérvár csurgón a lányoknak kevertúrót, gyümölcsaszalékot, szőlőt adtak. A társas munka esetleg harmonika szó mellett tánccal zárult, végezetül a legények hazakísérték a leányokat. A kendertiprás hangulatát a kartali hagyományőrző néptánccsoport műsorának részletével

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsok.

csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az a lányka. Szélsebesen perdül vélem, mégse fáradt kicsi lába. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

erős éjszakontrás rég kidőlt a bandából, ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bőgős éjszakontrás rég kidőlt a bandából, ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

a sorsomban.

0: nem szeretek a haraszt, ha a szél nem fújja. Hagadjuk, hogy igaz vallak, mégis azt mondja Markóka, nem szeretek a haraszt, ha a szél nem fújja.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: legszebb éket.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás, megruta a véren. Nem látod több csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás, megruta a véren.
1: Dankó Rádió Székesfehérváron FM 100,8 A Magyar Zene Rádiója.

ezer is akad, gombás sej, hogyha leszakad, egy helyébe ezer is akad. Eltörött a kocsi kereke, mivel megyünk a Városligetbe, zsup kocsival,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

majd de könyös soha se sírjon a nevető szemedben.

jaj, de könnyű, soha se sírjon nevető szemedben.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Folytatódik a napos száraz idő. Nemzeti gyásznap van az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth téren reggel 8 órakor. Fél 9-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örök Mécsesnél, 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az állami számvevőszék elnöke levélben fordult a köztársasági elnökhöz, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai aláássák az ÁSZ tevékenységét. Vindis László azt kéri Baka András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyért azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A kormányfő azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fideszt érintő feltételezett tiltott pártfinanszírozáshoz, és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tett eleget. A külügyminiszter elítéri Kerkez Milos és Hídvégi Balázs megfenyegetését és megbélyegzését. Orbán Anita arra reagált, hogy a válogatott labdarúgó és a fideszes országgyűlési képviselő felkerült egy ukrán oldal listájára, ahol az általuk orosz barátnak tekintett személyek adatait teszik közzé. A Magyar Tárca vezető közölte, egyeztetett ukrán politikusokkal a helyzet rendezése érdekében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi között a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért is. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csak nem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Tovább csökkent a velencei tó vízszintje. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csak nem egy négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma is napos fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 22-26, késő este 6 és 15 fok között alakul. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket! Egy új nap kezdetén a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 6-a az aradi vértanúk emléknapja van. Kedd 7 perccel múlt 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a mai reggelt is. Igyekszünk érdekes, friss információk mellett kiváló muzsikát nyújtani Önöknek, ahogy megszokhatták. Lesz benne minden, nóták, operettek, musical részletek, népzene és örökzöld minden mennyiségben. Nézzük a kínálatot. Ebben az órában is már olyan csárdás csendül fel, mint a Ne szígy meg, ha kimaradok Pere János előadásában, vagy amikor Pestre elindultam, Rigó Mónika énekel. Játszom részletet Lehár Paganini című operettjéből, a Paganini keringőt Simon Bognárka előadásában, de a homokórát, Zárai Márta slágerét is meghallgathatják majd. Természetesen ma kiemelten foglalkozunk az aradi vértanúk emlékével és az akkori történésekkel. Nem sokára megnézzük, hogy miként alakul az időjárásunk, melyik napra várható a hideg betörés, hogy véget ér az indián nyár. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, mint ahogy a híres születésnaposokról is egy rövid összeállítást hallhatnak az óra vége felé, hamarosan pedig történelmi visszatekintés. Elsőként Domoszlai Sándor énekel, a nóta címe Ezüst nyárfa, Bangó János és zenekara kísér. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 2 perccel múlt, 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Nem kronológiai sorrendben haladunk, természetesen az Aradon történteket veszem előre. 1849 őszére ugye a magyar szabadságharc katonai értelemben már véget ért. Augusztus 13-án Görgei Világosnál letette a fegyvert az orosz haderő előtt. A vereséget azonban nem egyszerűen a harcok befejezése követte, hanem a kemény megtorlás. 1849. október 6-án Aradon végezték ki a magyar honvédsereg 13 főtisztjét, négyüket, Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztidet, Kisernőt és Vajdai Józsefet sortűzzel, 9 társukat pedig felakasztották, és ugyanezen a napon Pesten az új épület udvarán kivégezték Gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét, és a dátum sem volt véletlen. Egy évvel korábban, 1848-ban zajlott a bécsi forradalom, ennek az első évfordulója volt, és a kivégzések célja nem csak az elítéltek megbüntetése, hanem az elrettentés is volt. Világossá tenni azt, hogy milyen következményekkel járhat a Habsburg hatalommal való szembefordulás. Na most ugorjunk egy picit vissza az időben. 1395. október 6-ára, ekkor ugyanis 9. Bonifác pápa luxemburgi Zsigmond magyar király kérésére kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. Érdekesség, hogy az intézmény története nem volt folyamatos. Az első Óbudai Egyetem rövid életűnek bizonyult, később 1410-ben új alapítás történt, ezért a mai Óbudai Egyetem és a középkori univerzitás közötti kapcsolat mondjuk inkább, hogy történelmi, szellemi hagyomány. 1844. október 6-án alakult meg az országos védegylet. Előzménye a Perczel fivérek Tolna megyei kezdeményezése volt. Az országos védegyesület alakuló közgyűlését pedig ezen a napon Pozsonyban tartották. 1844-ben a mozgalom lényege mai szóval egyfajta tudatos vásárolj hazait mozgalom volt, a tagok ugyanis vállalták, hogy ahol magyar termék rendelkezésre áll, azt részesítik előnyben a külföldivel szemben, a cél pedig a magyar ipar fejlesztése és a Habsburg birodalmon belüli gazdasági függés csökkentése volt. Már említettük a bécsi forradalmat, mely 1848-ban ezen a napon tört ki, a felkelők megakadályozták, hogy csapatokat indítsanak a magyar forradalom ellen, Latour császári hadügyminiszter pedig meglincselték, az udvar pedig Olmützbe menekült. 1908-ban történt meg Bosznia-Hercegovina annektálása. Az osztrák-magyar monarchia jelentette be Bosznia-Hercegovina annexióját, vagyis bekebelezését, amely komoly nemzetközi válságot okozott. Bosznia-Hercegovinát amúgy a monarchia már 1878 óta megszállva és igazgatása alatt tartotta, de jogilag továbbra is az oszmán birodalomhoz tartozott. Az annexió ezt az átmeneti helyzetet szüntette meg. 1926. október 6-án avatták fel a Pogány Móricz által tervezett Batthyány örökmécsest, Batthyány Lajos kivégzésének helyén. Az emlékmű a mai Báthori utca és Hold utca találkozásánál áll. A Szabad Európa Rádió rendszeres adása magyarul 1951-ben kezdődött meg Münchenből, míg 56-ban Rajk László és társai újratemetésére került sor a Kerepesi temetőben. Rajk Lászlót, Pálffy Györgyöt, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást temették újra, akiket a sztálinista diktatúra koncepciós pereiben végeztek ki. 2004-ben ezen a napon kapott Nobel-díjat Avram Hershko, aki magyar születésű, Hershko Ferenc néven 1937-ben Karcagon született, és az Ubiquitin által közvetített fehérje lebontás felfedezéséért kapott kémiai Nobel-díjat megosztva két másik tudóssal. A kutatásnak viszont óriási jelentősége volt, ugyanis feltárta, hogy hogyan mondjuk így jelöli meg a sejt a lebontandó fehérjéket. Ennek többek között a sejtciklus, a DNS javítás, az immunválasz és egyes daganatos betegségek megértésében van alapvető szerepe. 1889-ben ezen a napon nyílt meg a Moulin Rouge, 1973-ban pedig kitört a Jom Kipuri háború, amikor Egyiptom és Szíria összehangolt támadást indított Izrael ellen a Suezi csatorna, illetve a Golán fennsík térségében. A támadást pedig a zsidóvallás legszentebb napjára, Jom Kipurra időzítették, innen ered a háború neve. A jelentősége pedig túlmutatott a Közel-Keleten, ugyanis hozzájárult a 73-as olajválság kialakulásához, és alapvetően befolyásolta a következő évek közel-keleti diplomáciáját. És még egy Emlékezetes esemény, 1976-ban ezen a napon tartóztatták le a négyek bandáját Kínában, köztük Mao özvegyét, Chiang Chinget is. Az eseményt általában a kulturális forradalom politikai korszakának lezárásához kötjük. Mindez tehát október 6-án történt a történelemben. Vissza a jelenbe, Lehár Ferenc Paganini című operettjéből hallhatnak részletet. Szép álom, szája szívemre. Simon Boglárka énekel, Báder Ernő zenekara kísér. Nyarekelt!

0: Csütörtökön érkezik a front, és nagyjából péntekre jósolnak drámai lehűlés, de is napot, jó reggelt kívánok, a Donkurándiót hallgatják. Jó, hát néhány fokkal tényleg hűvösebb lesz, de drámainak azért nem nevezném, mert jövő héten is, ha úgy nézem az előrejelzést, ilyen 20-21 fok környéki délutáni csúcshőmérséklet is lehet, ami mondjuk október közepéhez képest annyira szerintem nem is rossz. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, 22-26 fok környékén tetőzik a hőmérséklet október 6-án, Berény, Csobád, Peregrína és Renátó napján. Főnévnaposaink a Brúnók és a Renáták, utóbbi latin eredetű, a Renátus férfi névnői párja, azt jelenti, hogy újjászületés, vagy újjászületett, a Brúnó germán eredetű és Barnát jelent. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A következő dallal szeretnék kedveskedni, ez nem más, mint Zárai Márta előadásában, a Homokóra a Dankó Rádióban.
1: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán, lassan fény dereng, és az órán pereg a

0: 13 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Vencel, magyar cseh és lengyel király 1289-ben született ezen a napon. 1301, ugye az Árpád-ház kihalása, harmadik András halála után őt koronázták Székesfehérváron magyar királlyá, Magyarország jogleveleiben a László nevet használta. Uralma azonban sohasem terjedt ki ténylegesen az egész országra, és Károly Róberttel kellett versengenie a magyar koronáért, majd 1305-ben lemondott magyar trónigényéről, és ugyanebben az évben harmadik Vencel néven cseh és lengyel király lett, de már 1306-ban meghalt, ugyanis meggyilkolt.

0: gyilkolták. A polgárkirály első Lajos Fülöp 1773-ban született ezen a napon, az 1830-as júliusi forradalom után lett Franciaország királya, és egészen 1848-ig uralkodott, ő volt Franciaország utolsó királya, az utolsó előtti francia uralkodó megfogalmazás is helyes, ugyanis harmadik Napóleon 1852 és 70 között császárként uralkodott. Amúgy azért nevezték polgárkirálynak, mert tudatosan egyszerű, polgáriasabb uralkodói képet alakított ki magáról, mint a korábbiak. Hetedik Frigyes, ő dán király volt, 1808-ban született ezen a napon. Azért jelentős az ő uralkodása, mert 1849-ben Dánia alkotmányos monarchiává alakult, az abszolút királyság helyét alkotmányos rendszer vette át, így neve szorosan összekapcsolódik a modern dán államszervezet kialakulásához. Ezen a napon született az aradi vértanú Láner György 1795-ben, és pontosan 54 esztendővel később, 1849. október 6-án végezték ki Aradon. Nem elsősorban hadvezérként vált nélkülözhetetlenné a szabadságharcban, hanem a honvédség fegyver és hadianyag ellátásának megszervezőjeként. Nagyváradot például a magyar hadipar egyik központjává fejlesztette, Kossuth ezért a város magyar Birminghamnek nevezte. Rózsahegyi Kálmán, a magyar színjátszás egyik legendás alakja 1873-ban született ezen a napon. A nemzeti tagja volt, a színház örökös tagja is lett. Emellett jelentős színészpedagógusi munkát végzett, talán erről ismerszik meg jobban. A köztudatban saját színiiskolát is működtetett. 1960-ban kiváló művész címmel tüntették ki. Tragikus része volt az életének, hogy zsidó származása miatt nem léphetett színpadra 1941-től, és igaz, hogy a második világháború után ismét játszott, de a nemzetibe már nem térhetett vissza. Le Corbusier 1887-ben született ezen a napon, a modern építészet egyik legnagyobb alakja. Érdekes, hogy eredetileg nem építésznek készült, hanem az óragyártáshoz kapcsolódó vésnöki és díszítő művészeti képzésben tanult, aztán a 20. századi modern építészet és várostervezés egyik meghatározó alakja lett. Szintén ezen a napon született Thor Heyerdahl, a kontiki expedíció vezetője 1914-ben, norvég, zoológiát és földrajzot tanult, de világhírővé elsősorban merész tengeri expedíciói tették. A Kontiki nevű tutajjal pedig Perúból Polinézia felé hajózott 47-ben, nagyjából 8000 kilométeres út volt, és annak a bemutatása volt a célja, hogy az ősi dél-amerikai népek technikailag képesek lehetnének eljutni a Csendes-óceán szigeteire. Ezen a napon született Steinmetz Barnabás, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, 1975-ben Sydneyben és Athénben is olimpiai bajnok lett, a magyar férfi vízilabda válogatott tagjaként, és az első kínai nő, aki a világűrben járt, Liu Yang is ezen a napon született 1978-ban. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Az Elizabeth című musicalből játszom most részletet önöknek, Az már nem én lennék, a dal címe, előadója Jan Zakata és Sasvári Sándor.
1: Hogy szóljak egy szót csak, te legyőztél kedvesem,

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és

Jó reggel, derűs napot kívánok! Hamarosan 7 óra kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig a Jereb együttes felvételét játszom, ez a Szerencsés Flótások 1961-es felvételről van szó. A következő zenei óra egy kisebb csárdás csokorral indul, megmondtam az életemet, vége már a Dáridónak mindkét nóta felcsendül Szóka Júli előadásában, Varga Jenő zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezek a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
4: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: 7 óra, kezdődik a krónika.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
9: Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja.
8: Meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminisztert.
9: Marad a napos száraz idő.
8: Következnek a részletek. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság.
9: 177 éve, 1849-ben, október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Battyányi Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az országház előtt délelőtt fél árbócra engedik az állami lobogót, a középületekre kitűzik a gyászt jelképező fekete zászlót.
8: Eltérően értékelték a kormánypárti és az ellenzéki képviselők a Szijjártó Péter meghallgatásán elhangzottakat az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában.
9: A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a projekt megvalósítására adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a vállalat európai gyára, amiért nagy verseny volt egyes államok között.
10: Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházás ösztönzés. Én 12 év alatt 2305 beruházásról kötöttem megállapodást. Ez a 2305 beruházás összesen 23.500 milliárd forintot és 187.000 munkahelyet jelent Magyarország számára.
9: A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, majd az így megszerzett információkat később egy magáncég javára használhatja fel. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása.
8: Jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára.
9: A bizottság elnöke a Tiszás Hantos István közölte, mivel a tisztségre pályázók anyagaikban szakmai előmenetelükre, életükre, múltukra is ki kell térniük, a meghallgatások zártak lesznek, és a pályázók számát és nevét sem hozzák nyilvánosságra. A hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint augusztus végén választotta meg az országgyűlés. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat azonban eredménytelennek nyilvánították, és újakat írtak ki.
8: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata.
9: Unger Anna elnöknek egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az MVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól.
8: Bíznak az elszámoltatásban a Tisza szavazói, állapította meg a 21 kutatóintézet legfrissebb felmérése. A válaszadókat arról kérdezték, mennyire elégedettek azzal, ami eddig történt az előző rendszer bűneinek feltárásában és a bűnösök felelősségre vonásában.
9: A szavazók csak nem kétharmada teljesen vagy nagyjából elégedett a kormány, a hatóságok és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal intézkedéseivel. Róna Dániel, a kutatóintézet igazgatója szerint a fideszesek harmada is elégedett az elszámoltatással, de valószínűleg inkább azért, mert nem vették még őrizetbe Orbán Viktort. Ugyanakkor a Tisza szavazók egy kisebb része éppen emiatt elégedetlen.
11: Az egyik hipotézis, hogy a Fidesz szavazók egy része is kritikus az előző rendszer korrupciós ügyeivel kapcsolatban, és ő maga is örül annak, hogyha a bűnösök felelősségre vannak vonva, csak egyébként úgy gondolja, hogy ezzel együtt is a Fidesz a legjobb választás, a másik oldalon ott valószínűleg még több bűnös lát.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap kora délután az orosz hadsereg.
9: Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok tegnap hajnalban Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni.
8: Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben.
9: A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe.
8: Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Lisbonban.
9: A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyókat is bevetettek. 16 embert őrizetbe vettek. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk, miután heves vita alakult ki az iskolák vezetése és a diákok között.
5: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség.
9: A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata. A GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Az ügynökség vezetője tájékoztatott arról is, hogy zajlik a kisfaludi turisztikai támogatás kezelő KFT kifizetéseinek vizsgálata. Eddig a 21 ezer projekt hetedét világította át egy külsős jogi iroda.
8: Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap 4 cm mutatott.
9: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem egy négyzetkilométernyi zsugorodott. Jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a felvidéki Nagyszombatban 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája B divíziójában. A gól nélküli első félidő után Tóth Milán az 52. percben szerzett vezetést Márko Rossi csapatának, amire aztán a 83. percben Jaremcsuk válaszolt, ám 2 perccel később Csinger Márk eldöntötte a mérkőzést. Sikerével nemzeti csapatunk 4 mérkőzés után feljött a kvartett második helyére, folytatás november 14-én Georgia ellen idegenben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0. Gyertyás Róza a hetedik helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjának hétfői versenyében a bakui cselgáncs világbajnokságon, miután két győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka a nyolcad döntőben kiérezett meccsen alulmaradt mongol ellenfelével szemben így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kg-os súlycsoportjában Pongrácz Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol Jondo Peredlein Baskütől, így kiesett. Köszönöm figyelmüket!
5: Közlekedés.
9: Az útinform tájékoztatása szerint burkolatjavítás miatt új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között. A Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányában a középső és a külső sáv járható.
5: Időjárás.
9: Napos, fátyol felhős időnk lesz, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A reggeli 1-8 fok után napközben 22-26 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
13: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt és derűs napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 6-a van kedd, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok a reggelizőknek, jó utat, akik már úton vannak. Vigyázzanak magukra, hallgassanak Dankó Rádiót. Gondolatban elkirándulunk majd egy nógrádi kis településre, még 3:48 előtt. Az óra végén pedig kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, és olyan muzsikák csendülnek fel, mint a Sűrű Sötét Erdő Nádasdy László előadásában, vagy a Csetneki Csikós Karcagi Nagy Zoltán énekli ezt a csárdást. Természetesen lesz örökzöld Somló Tamás Gondolsz Rám című csodálatos felvételét is hallhatják majd. Elsőként pedig a Fonográf és a Mond, hogy Nem haragszol rám című dal 1974-ből. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

0: megvetettem.
1: 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Honvédsereg 13 főtisztjét, majd Budapesten ugyanezen a napon gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét is. Jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Emlékük sokáig csendben élhetett csak tovább. A kivégzés helyét előbb eperfa és kereszt, később pedig egy emlékkő, majd 1881-től obeliszk jelölte. Október 6-át pedig hivatalosan csak 2001-ben nyilvánították nemzeti gyásznappá. Kossuth Lajos nevezte ugye Aradot Magyar Golgotának. Így több mint másfél évszázad távlatából érdemes elgondolkodni egyrészt magán az áldozaton, hogy mit tettek ezek a hősök a hazájukért, de arra is érdemes gondolnunk, amit az aradi 13 közös sorsa üzen az embernek, mégpedig azt, hogy különböző származású, anyanyelvű és hátterű emberekről volt szó, magyar, német, osztrák, szerb és más családi gyökerekkel, mégis összekötötte őket az ügy, amelyet szolgálni választottak, és ezért válhattak a szabadságért vállalt közös felelősség jelképévé.

0: Bencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Terény település Nógrád megyében a Balassagyarmati járásban fekszik, nagyjából 20 kilométerre Balassagyarmattól, a Szandapatak völgyében, a Cserhát dombvidékének egyik csendes, viszonylag elzárt falva. A környező dombok és völgyek miatt közúton kevés irányból lehet közvetlenül megközelíteni, ezért terénynek valóban van egy kissé világtól eldugott hangulata, és ez az egyik különlegesség, ez az elzártság. Légvonalban több település is közel van hozzá, például Buják, Herencsény vagy akár Hollókő, de a cserháti domborzat miatt közúton sokszor jóval hosszabb utat kell megtenni. A vasúton szeretnénk megközelíteni, Magyar Nádorban tudunk leszállni, és innen még busszal vagy autóval kell tovább utazni. Tehát ez nem az a település, amelyen csak úgy átutazik véletlenül az ember, inkább olyan hely, ahová szándékosan kell elindulni, és talán éppen ezért tudta ilyen jól megőrizni sajátos faluképét. Amúgy Árpád-kori település, nevét 1274-ben említi először írott forrás, a név feltehetően a honfoglaló Tarján törzs nevéhez kapcsolódik. Néhány évvel később, 1279-ben a birtokos különféle szabadságjogokat adott az ide települőknek, ami arra utal, hogy már ekkor egy szervezett és jelentős település volt. A középkorban Vásáros Terjén néven szerepelt az oklevelekben, és városi kiváltságokkal is rendelkezett. Ez azt jelzi, hogy a mai kis falu a középkorban a környék gazdasági életében a jelenleginél talán fontosabb szerepet tölthetett be. A 17. században Terjén a török hódoltság területéhez tartozott, később pedig több jelentős nemesi család, köztük a Zicsi, a Balassa és az Eszterháziak birtokában állt. Történetéhez a magyar és a szlovák kultúra egyaránt hozzátartozik. A 18. századi összeírások már magyar és szlovák, a korabeli források szóhasználatával élve tótháztartásokat említenek, és ez a kettős kulturális hagyomány később is része maradt Terény identitásának. Talán legnagyobb értéke, hogy feltűnően sok hagyományos nógrádi parasztház maradt fenn jó állapotban. Ezek együtt nem pusztán néhány műemléket jelentenek, hanem egy egész falusi utcakép őrzői, és ez az egyik oka annak, hogy Terény a térség idegenforgalmi célpontjává vált. Egyik legjelentősebb épülete a Szent András római katolikus templom, már állt a középkorban is, bár az évszázadok során többször átépítették. Harangjai között egy különösen régi 15. századi eredetű harang is található. Az épített és kulturális örökséghez tartozik még a faluház, a tájház, mely a hagyományos falusi életmód tárgyi világát őrzi, valamint az az Orsós Magnum Múzeum, amit tegnap mutatott be Vecsei Hán Miklós színművész 10 óra előtt néhány perccel. Terényben több kisebb tematikus gyűjtemény is működik, a Hunni, a Csipke Múzeum, a Gomba Múzeum és a mézkultúrát bemutató Mézes Házikó. A településhez egy Nobel-díjas tudós neve is kapcsolódik, ugyanis gyermekkorának egy részét ezen a vidéken töltötte Szent Györgyi Albert, a táj pedig egészen magával ragadó, természetesen a legfontosabb eleme maga a Cserhát, az alacsony erdős dombok, a keskeny völgyek és a Szandapatak környezete. Ez a táj pedig tökéletesen illik a település karakteréhez. Vonzereje nem egyetlen nagy látványosságban rejlik, hanem abban, hogy a falu és a körülötte lévő táj még mindig egységet alkot. Én úgy gondolom, hogy Terényt is ismerni kell, nagyot kirándulni a vidéken, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Szomor György érdekel a folytatásban, a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült műzikelből hallhatnak részletet. Ez a Félkarú óriás a Dankó Rádióban.

csak úcska jelmez bál. Húsba kötve térdepelsz, talán más sem érdemelsz, rád borulnak

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára kalandozunk a páva nyomában, dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását hallhatják Szirmai Tamás felvétele után. 8 órakor hírek, csak a nőkön nem fog az idő. Szent Ilmai Ákos és Halmádi Sándor szerzeményével indul a következő zenei óra. Előadója Bence Ilona. Tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

a Magyar Tekerő Zenekar felvételével köszöntöm kedves hallgatóinkat. Dalőrzők sorozatunkban az elmúlt alkalommal megismert Bársony Mihály tekerős és hangszerkészítő örökségének legfőbb továbbvivőjét, Szerényi Béla, Martin György és Erdélyi Zsuzsanna díjas előadó művészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatóját ismerhetik meg. Szerényi Béla pályája különleges találkozása a népzenének, a hangszerkészítésnek, a pedagógiának és a közösségépítésnek. Saját meghatározása szerint ő aféle érdeklődő ember, olyan alkotó, aki mindig az összefüggéseket keresi, és különböző területek tudását kapcsolja össze. Gimnazistaként került közel a népzenéhez és a táncház mozgalomhoz. Népzenét gyűjtött, muzsikált, fesztiválokon lépett fel, majd 1989-ben egyik alapítója lett a bevezetőben hallott Magyar Tekerő Zenekarnak. A tekerő azóta is meghatározó része életének. Előadó művészként a Bokros Zenekarral Európa nagy fesztiváljaira is eljutott, később pedig fiaival együtt Bokros Trió néven is rendszeresen koncertezett. Több mint egy évtizeden át volt közreműködő Sebestyén Márta műsoraiban. A hangszerkészítés iránti érdeklődése különösen fontos kapcsolatot teremtett a hagyomány és a jelen között. Mestere Bársony Mihály a népművészet mestere volt, akinek tiszaalpári műhelyét Szerényi Béla örökölte. Ez az ország egyetlen épségben megőrzött paraszti hangszerkészítő műhelye. Családi vállalkozásukban az elmúlt évtizedekben mintegy 500 tekerő és ugyanennyi citera készült. Pedagógusként ugyancsak maradandót alkotott. Részt vett a tekerőoktatás tanterveinek kidolgozásában, megírta a tekerőiskolát, kurzusokat és táborokat szervezett, és országosan is sokat tett azért, hogy a tekerő tanítása egységes és korszerű legyen. 2016 óta az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója, ahol a népzene oktatásának módszertani és szakmai műhelyét vezeti. Emellett számos szakmai szervezet munkájában vesz részt, konferenciákat, fesztiválokat és találkozókat szervez, vagyis nem csak muzsikusként, hanem a népzenei élet egyik szervezőjeként is jelen van. Nagyon fontos megemlíteni, hogy Szerényi Béla számára mindez nem csupán szakmai tevékenység. A népzene családi életének is természetes része. Felesége Kóta Judit énekes, két fiúk Béla és Domokos pedig szintén muzsikusok, a tekerő és más népi hangszerek megszólaltatói. Gyakran együtt is színpadra állnak. A dalőrzők következő műsorában még hallhatnak róluk. Szentesi tekerő muzsika következik Bartók Béla 1908-as gyűjtéséből, Szerényi Béla és ifjú Szerényi Béla előadásában a Magyar Művészeti Akadémián 2016-ban készült koncertfelvétel.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
3: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
2: Ridikül, Stollucával.
4: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti önöket, a mikrofonnál Jávor Miklós. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Folytatódik a napos száraz idő. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat ezekben a percekben zászlófelvonással kezdődik a Kossuth téren. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örök mécsesnél, 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételekkel egyenlőre fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az MVVH elnökének egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének 4 lakása van, 2-ben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítással rendelkezik. Ma és holnap hallgatja meg a vagyonvisszaszerzési hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Megkezdte munkáját a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Dudás Katalin a munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajogi jogalkotás területéről érkezett. Az államtitkár közölte, az, hogy a munkaügy a szociális és családügyi tárcánál kapott helyet, azt üzeni, hogy a foglalkoztatáspolitika célja elsődlegesen a gyengébb fél védelmét szolgáló intézményrendszer kialakítása, nem pedig versenyképességi kérdés. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, 1 ember meghalt, 6-an megsebesültek. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Tegnap délután az orosz hadsereg mért súlyos légicsapást Ukrajna második legnagyobb városára. Harkivot drónokkal és légibombákkal támadták, legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Lisszabonban. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A kanadai Quebecben szeparatista programmal kampányoló párt nyerte a tartományi választást. A párti Quebecois azt ígérte, hogy hatalomra kerülése esetén népszavazást tartana a tartomány független állammá válásáról. Abszolút többséget azonban nem tudott szerezni a párt a törvényhozásban, így kisebbségi kormányzásra kényszerül. Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, eső nem valószínű. A szél csak Sopron környékén élénkül meg. Napközben 22-26, késő este 6-15 fok várható.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 6-án, kedden, lassan 7 perccel 8 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Hamarosan egészségpercek, október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Ebben a hónapban én is kiemelten szeretnék ezzel foglalkozni az egészségpercekben nem sokára. Érkezik Sipos gazda is, a közmédia növényorvosa a stúdióba 8:30 után nem sokkal, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint az Este van, én pedig várok rád, Mészáros Adél előadásában, vagy a Két gyöngye volt a falunak, Gáspáran énekel, a Mozart című musicalből az Árnyék dalt Dolhai Attila előadásában hallgatjuk meg, az Örökzöldek között pedig Csongrádi Kata Áldj meg engem című felvétele is felcsendül. Elsőként pedig jöjjön egy jó kis csárdás, eltörött a Dankó Pista hegedűje, Jenei Gábor énekel, Baranyai István és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, nyöreket!

0: Vagyok csillagpáros, csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig.
1: 8:09.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, és egészen egyértelmű, hogy maga az egészségtudatosság, a szűrővizsgálatokra való hajlandóság nagyon sokat változott pozitív irányban az elmúlt néhány évtizedben. Ugye a szervezet népegészségügyi szűrés 2 évente a 45 és 65 év közötti hölgyek számára elérhető, és ilyenkor kapnak meghívót, de azt mondják a szakemberek, hogy nem érdemes feltétlenül megvárni a következő szűrést, ha bármilyen gyanús változást észlel az ember magán, inkább érdemes előbb elmenni szűrésre, ugyanis nagyon sok múlik a korai felismerésen, a második pedig a gyors és pontos diagnózis, hogyha bármilyen elváltozásra fény derül, akkor utána elkezdődjön a terápia, mert a megfelelő korszerű kezelés nélkül természetesen a probléma felismerése semmit sem ér. Az időelőny tehát nagyon-nagyon fontos ebben az esetben, és a nemzetközi különbségek ezt nagyon jól mutatják. Van egy 5 éves nettó túlélési érték, ami nagyon csúnya szó, de azt mutatja, hogy világszerte átlagosan 78% az emlődaganatok esetében. Viszont a magas jövedelmű országokban nagyjából 87, míg az alacsonyabb jövedelműeknél csak 42%. A különbség mögött pedig nem csak maga betegség áll, hanem az, hogy valaki milyen gyorsan jut a diagnózishoz, és utána a megfelelő kezeléshez. Tehát még egyszer, ismétlés a tudás anyja, tehát nem szabad megvárni a következő szűrést, hogyha valaki bármilyen tünetet észlel, még akkor sem, hogyha netán nemrég mondjuk negatív mammográfiás eredménye volt, mert minden az időn is múlik. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. 60. kis gyöngyének el a folytatásban Lakatos Miklós és zenekara kísér.

Derűs napot kívánok, jó reggelt, a Donkó Rádiót hallgatják. Kedv van, tehát hamarosan érkezik Sipos gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba. Addig nóták, Debrecenben voltam, este van, én pedig várok rád. Penga, Kassa, Kolostyák Gyula, Mészáros Adél, majd Kutasi Katalin előadásában. Elsőként pedig világzene, Es Nagy István, Autede Pillangó című dalának átiratát hallhatják most a Budapest Bár és Tóth Vera előadásában. Este 9-től még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban.

0: bőven.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Szeretettel köszöntöm Sifos gazdát, a közmédia növényorvosát a stúdióban. Jó reggelt.
2: Szeretettel köszöntelek téged és a Dankor Rádió minden kedves hallgatóját. Nagyon sokan érdeklődtek, hogy az ősz közelettével mit vágjunk vissza és mit hagyjunk meg tavaszi kertjénk világában. Ahogy látjuk és érezzük, rövidülnek a nappalok és egyre hűvösebbek a reggelek, és a kertünk világa is lassan megváltozik. Kevesebb a virág, több a sárguló levél, és megjelennek az elszállott virágszárak. Ilyenkor sokunkban megszületik az az érzés, jó volna rendet tenni, gondosan felkészíteni a virágágyást a télre. Ez természetes szándék, hiszen szeretjük a növényeinket. Mégis érdemes egy pillanatra megállnunk az ollóval a kezünkben, ami számunkra már elnyílt virág, az egy madárnak még táplálékot jelenthet. Egy száraz szár apró élőlények menedéke lehet. Az egészséges zöld levél pedig még a következő tavaszhoz gyűjtett tartalékot. A kertben sokszor megtapasztalhatjuk, hogy a gondoskodásnak része a türelem is. Néha azzal segítünk, hogy eltávolítunk valamit, máskor pedig azzal, hogy előre meghagyjuk. Nézzük meg együtt, mely növényeknél lehet hasznos az őszi visszavágás, és melyeknél érdemes tavaszig várnunk.
1: Innen folytatjuk majd, nem sokára most a Juventus együttes felvételét forgatom. A dal címe Véget ért egy fejezet.

0: 3 perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
0: Kezdjük akkor ott, hogy miért ne siessünk az elszáradt növényi részek visszavágásával.
2: Az évelő virágok egy része tére elveszíti a föld feletti hajtásait, miközben a talajban vagy annak felszínéhez közel tovább él. Gyöktörzsükben, húsos gyökereikben és más átelelő szerveikben tartalékot őriznek a következő tavaszi induláshoz. Amíg a levelek egészségesek és zöldek, megfelelő időjárásban még fotoszintetizálnak. Az öregedő lombból bizonyos tápanyagok is visszakerülnek a megmaradó növény részekbe. Ha túl korán eltávolítjuk a teljes levélzetet, ezt a folyamatot rövidíthetjük meg. Ezért érdemes különbséget tennünk az elvirágzás és a lomb elhalása között. A bazsarózsa például tavasszal virágzik, de levelei még hosszú ideig hozzájárulnak a növény tartalékképzéséhez. Attól, hogy a virágzás véget ért, a növény még készülhet a következő esztendőre. Beteg növényi részeket mindenféleképpen távolítsuk el. Az őszi gondozás egyik fontos feladata a növények egészségi állapotának megfigyelése. Tisztharmatos, foltos, rothadó leveleket és fertőzött elhalt szárakat célszerű összegyűjteni, mert egyes kórokozók ezeken a maradványokon áttelelhetnek. Figyeljük meg például az őszi rózsa és a lángvirág diszharmatos hajtásait, a lágyszárú bazsarózsa beteg leveleit, az árnyék lilium tövében fekvő rothadó lombot, a rózsák alatt összegyűjt beteg leveleket. Mely virágokat vághatjuk vissza ősszel? Elsőre ki szeretném emelni az általam nagyon szeretett lágyszárú bazsarózsát.

0: meg, míg a lomb természetesen elhal, vagy az érkező fagy tönkre teszi. Ezután a szárakat néhány centiméterrel a talaj felett visszavághatjuk, ügyelve a tő közelében levő megújuló rögyekre. A fás bazsarózsa más gondozást igényel, élő fás ágait nem szabad a lágyszárú változathoz hasonlóan tövig levágni. Árnyék lilium lombját is érdemes kezelni, az elhalt levelekig ősszel eltávolíthatóak, különösen akkor, ha nedves, tömör réteget alkotnak a növény tövénél. Egynyári virágok. Az egynyári virágok szép lassan befejezik már a kis élettevékenységüket. Ha megérkezik a fagy, az a végleges hatással van rájuk. Elpusztítják a bársonyvirágot, a fagyhatások, rézvirágot, a petóniát is felszedhetjük. Ha szeretnénk magot gyűjteni, azt még az egészséges növényekről tegyük meg. Mit hagyjunk meg tavaszig a kertjeinkben? Kasvirág, kófirág, magas termetű varjuhájak, ha egészségesek és száraik megfelelően állnak, elnyílt virágaikat meghagyhatjuk. Magfejek egy része táplálékot kínál a madaraknak, a megmaradó növényi részek pedig apró élőlényeknek adhat szálláshelyet vagy búvóhelyet. Érdemes ezekre figyelnünk. Mi történjen a lombhullató díszfűvekkel? A lombhullató díszfűvek esetében a miszkántuszok, a veszősköles, a sok tolborzfű száraz lombját rendszerint érdemes télre meghagyni. Visszavágásukat tél végére vagy kora tavaszra időzítsük, mielőtt az új hajtások jelentősen megnyúlnának. De figyelnünk kell az áttelölő lombú évelőkre is, a bergénia, a tűzeső és sok téli zöld talajtakaró egészséges leveleit hagyjuk meg, az elszáradt virágszárakat külön is eltávolíthatjuk, nincs szükség a teljes lomb visszavágására. A hunyoroknál a faj ismerete különösen fontos, mert a keleti hunyor hibridek öreg leveleit gyakran tél végén, virágzás előtt távolítjuk el. Más hunyoroknál viszont a virágot viselő leveles szára korai levágásával a virágokat is elveszíthetjük. Néhány növénynél felszeretném hívni a figyelmet, hogy különösen bánjunk az ollóval. Ide tartozik például a levendula. Októberben főként a fagyok közeletével kerüljük az erős visszavágást. Inkább korrekciókat tavasszal végezzük el, de ide tartozik a hortenzia is, hogy a bugás és cserjés hortenzia az adott évben fejlődő hajtásokon virágzik, ezért más meccést igényelnek. Ha nem tudjuk biztosan, melyik típus él a kertünkben, érdemes előtte ezt beazonosítani. A krizantémre is fel szeretném hívni a figyelmet. Nagyon lényeges, hogy a teleltetésének sikere a fajta télállóságától, a begyökeresedéstől és a talaj vízelvezetésétől függ. Rózsa. A rózsa is egy csodálatos növény. Fontos, hogy ősszel a török beteg részeket távolítsuk el, valamint a szélnek erősen kitett túl hosszú hajtásokat, majd kora tavasszal végezzük el a meccés műveletét. Ha ezeket betartjuk, akkor bízom benne, hogy szép, élhető, csodálatos kis kertjeink világával készülünk fel a téli időszakra, hiszen a kert évről évre tanít bennünket arra is, hogy figyeljünk, várjunk, és megpróbáljuk megérteni a növényeink szükségletét. Ha figyelemmel gondozzuk a kertet, adjunk időt annak is, hogy amíg a télre a növényeink felkészülnek.
1: Nagyon szépen köszönjük, várunk újra a stúdióba csütörtökön, majd a Dankó Rádióban a folytatásban pedig a Mozart című musicalből hallhatnak részletet, az Árnyék dalt. Előadója Dolhai Attila, közreműködik az Operett Színház zenekara, énekkara és musical együttese, a karmester Fejfer Gyula.

Derűs napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Csóka Gyula és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra a Születésnapodra című nótával indul majd. Nyári Zoltán énekel, Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a kísér. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. Felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren a Nemzeti Gyásznapon. Az államfőhöz fordult a számvevőszék elnöke a kormányfő kijelentései miatt. Folytatódik a napos száraz idő. Nemzeti Gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter, továbbá több kormánytag és országgyűlési képviselők is. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Levélben fordult a köztársasági elnökhöz az állami számvevőszék elnöke, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai aláássák az ÁSZ tevékenységét. Vindis László azt kéri Baka András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyét azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A kormányfő azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztálta a Fideszt érintő feltételezett titkolt pártfinanszírozáshoz, és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tett eleget. Kiadta a volt külgazdasági és külügyminiszter útjainak részletes listáját a külügyminisztérium a 24.hu megkeresésére. Az adatsor szerint Szijjártó Péter 2022 és 26 között a világ államainak felében 96 országban fordult meg hivatali útjai során. 4 év alatt 16-szor repült Oroszországba, ugyanannyiszor, mint az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgba, és többször, mint Németországba, amely hazánk első számú gazdasági partnere. Az azóta a kínai BYD-hez igazolt egykori külügyi vezető számára a vizsgált ciklusban az állam több mint 500 millió forintot költött szállodára, hotel számlái pedig meghaladták az 50 millió forintot. Elítélte Kerkez Milos és Hídvégi Balázs megfenyegetését és megbélyegzését a külügyminiszter. Orbán Anita arra reagált, hogy a válogatott labdarúgó és a fideszes országgyűlési képviselő felkerült egy nem hivatalos ukrán listára, amelyen a készítők által orosz barátnak tekintett személyek adatait teszik közzé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanem térítendő támogatás igényelhető. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre fordul az idő.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 6-án, kedden, 6 perccel, 9 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt a mai reggelük is, abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban, ahogy a délelőtt befordulunk, én Istenem, de megvertél, ezt a hallgatót Tolnai András előadásával játszom majd, van neki, énekli Farkas Rozika ezt követően, majd örökzöld minden mennyiségben hallhatják Brejtner Jánost, a Napóleon Bulvár egyik felvételét, de énekel Kovács Kati és Zorán is, sőt, Dankó klubos koncertfelvételeket is játszom majd az óra második felében, elsőként pedig részlet Kálmán Imre Marica grófnőjéből, Marica belépőjét Sas Szilvia előadásában hallgathatják meg. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot!

hallgatóink közül valaki Szegedről 10-28-kor Békés Csabára utazna, készüljön rá, hogy nem közlekedik a vonat, helyette pótlóbusszal lehet utazni. Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az M1-esen ma estig aszfaltoznak, emiatt kell figyelmesen autózni a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között. Az M7-esen új terelést építenek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóbuti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A fővárosban pedig a Podmaniszki utcát egyirányúsították a Körút és a Dózsa-György út között, tehát a Körút felől, vagy messzebbről a Bajcsy-Zsilinszky út felől nem lehet behajtani a Podmaniszki utcába, és a 72-es troli is terelve közlekedik. Jó utat kívánok! Örökzöldek a folytatásban, a Dankó Rádióban. Nem sokára egy Napóleon Bulvárdal, most pedig Breitner János felvétele 1958-ból. A dal címe, Ha úgy gondolod.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Lassan-lassan közeledünk 10 órához. Jelzem, ma is lesz aranylemezek. Töldi Kriszta pedig ma is leparkolja időgépét 3 dal erejéig, abban az évben, amikor hazatért a Szent Korona. Ugye az Egyesült Államok adta vissza Magyarországnak a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Cyrus Vance, amerikai külügyminiszter hozta el személyesen Budapestre, és megszületett az első lombik bébi, az orvostudomány történetének mérföldköve. Karol Wojtylát pedig második

0: János Pál néven pápává választották, az év pedig, sokan lehet, hogy már megtippelték, 1978, a három dal pedig az édes kisfiam Cserháti Zsuzsától, Szűcs Judit Nagyslágere a Gyere a diszkóklub elé, Mihász Gábortól pedig az első Pria szél. Mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is most jön Kovács Kati dala, Ha legközelebb látlak.
1: Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád.

Érzéseket, illatokat természetesen nem tud rögzíteni sem egy gramofon felvétel, sem egy bakelitlemez, sem egy magnószalag, CD, vagy a számítógépes technika. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, de azért valami az atmoszférából és a hangulatból mégiscsak átjön azoknál a felvételeknél, amelyeket élő koncerteken készítettünk. Dankó klubos felvételek a folytatásban, szám szerint 3. Dollytól az Ábrándos szép napok, a Csopak Somló Badacsony, Kalinánik és Dócs Péter előadásában. Most pedig jöjjön elsőként a Szeretni Bolondulásig, Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeménye. Karcagon rögzítettük 2 évvel ezelőtt ezt a felvételt. Várnai Adrián és Sánta Zsolt énekel, Tordai Zoltán és zenekara kísér.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban az érdi minaretet mutatja be néhány percben Vecsei H. Mikló színművész, előtte a Körmendi Együttes játszik. 10 órakor hírek, majd indul Aranynemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával. Budai Beatrix váltja őt, ma is jó ebédhez szól a nóta. 2 órától pedig kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen. Gál Zoltán barátom teljesíti a kívánságokat. A kedvük tartja mai reggeli műsorunkat is, mint ahogy a többit is, bármikor meghallgathatják. Egészében vagy részleteiben a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Gorzsás Gábor hangmérnök. A szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor búcsúzik. Holnap reggel várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Pest.
1: Csak torony iránt. Érdi minaret. Könnyen meg lehet találni, már messziről látszik. A Dunához közel, az érdi ófalu családi házai között, a Mecset utcában egy körforgalom alakult ki körülötte. Az apró parkban két pad, egy tájékoztató tábla, néhány fa és cserje közül magasodik ki Magyarország három éppen maradt minaretje közül a legkisebb. A 23 méteres érdi minaretet a Hamza bég által épített Palánkvár és Szeráj helyőrsége számára emelték a 17. században. A torony sokáig csonka volt, de 1970-ben rekonstruálták. A hozzá tartozó dzsámi elpusztult, korabeli falát egy alacsony kerítés jelzi. Ezen belül betonból újra megformálták a hajdani mihráb fülkét, amely Mekka felé mutatja az irányt. A minaret a közelben bányászott sóskúti mészkőből készült, de renovált részét a műemlékvédelmi szabályok szerint szintén vasbetonból toldották hozzá, hogy a kiegészítést meg lehessen különböztetni az eredetitől. 1999-ben az újabb felújításkor színes angyal motívumokat találtak a vakolat alatt. Bejáratához lépcső vezet fel, majd 53 fokú csigo lépcsőn lehet feljutni az erkélyére, ahonnan a budai hegyekig is el lehet látni. 2020 nyarán a minaretet le kellett zárni a látogatók elől, a vasbeton lépcső balesetveszélyes állapota miatt. A torony legújabb felújítását Érd városa és Törökország közösen tervezi.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Demetíme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. Felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren a Nemzeti Gyásznapon. 21 milliárd forintot követel vissza a TAO elszámolások után a sportállamtitkárság. Folytatódik a napos, száraz idő. Nemzeti Gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az Országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, továbbá több kormánytag és országgyűlési képviselők is. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Kiadta a volt külgazdasági és külügyminiszter útjainak részletes listáját a külügyminisztérium a 24.hu megkeresésére. Az adatsor szerint Szijjártó Péter 2022 és 26 között a világállamainak felében 96 országban fordult meg hivatali útjai során. 4 év alatt 16-szor repült Oroszországba, ugyanannyiszor, mint az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgba, és többször, mint Németországba, amely hazánk első számú gazdasági partnere. Az azóta a kínai BYD-hez igazolt egykori külügyi vezető számára a vizsgált ciklusban az állam több mint 500 millió forintot költött szállodára, hotelszámlái pedig meghaladták az 50 millió forintot. Jogosulatlan felhasználásra hivatkozva 21 milliárd forintot követelnek vissza a TAO elszámolások után, közölte a sportállamtitkár. Kálnoki Kis Attila azt írta, az államtitkárság az adóhatósághoz fordult. 2022 óta összesen 500 milliárd forint támogatást kapott csaknem 2500 sportszervezet, de nem mindegyik jogszerűen használta fel az összeget. Az adóhatóság eljárása során csaknem 2 milliárd forint már visszakerült az államkasszába, több mint fél ezer esetben a sportszervezetek azonban nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást, hangsúlyozta az államtitkár. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás 3. évfordulója előtt. Antonio Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta és tartós tűzszünetet sürgetett. A szélsőséges Hamas-Palesztin terrorszervezet tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Műanyag csomagolási adót vetnének ki a gyártókra Németországban. A tonnánként 550 eurónyi adó a műanyag fedelekre, fóliákra, valamint a kombinált csomagolóanyagokra is vonatkozik, ha azok műanyag tartalma meghaladja az 5%-ot. A gyártók csak akkor kérhetnének adómentességet, ha a csomagolás 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült. A törvény várhatóan jövő júliusban lép életbe. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 6-15 fok várható. A pontos idő 10 óra 4 perc.
2: Aranylemezek.
4: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részében hallhatják például Delhusa John, a Scampolo, Darvas Iván, a Korál, az Express és a Neoton Familia felvételeit, valamint válogatunk 1978 nagy sikereiből is. Autede és S. Nagy István Ördögből Angyal lehetnél című szerzeményével kezdünk, amit 1966-ban a Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatott be Mátrai Zsuzsa. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: szeretnék. Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Angéla, hát utolért az a híres

Delhusza John egyik első slágere volt az Őszi levél, amit Gyulai Gál János zeneszerző karmesterrel írtak. Miután ezt meghallgattuk, Faragó Judy István és Mercel András Levegőben című szerzeménye hangzik el az aranylemezekben, a Scampolo együttes előadásában.

0: Az aranylemezekben gyakran hallhatják Darvas Ivánt, de a színművész örökzöld felvételei közül a visszajelzéseik szerint a legnagyobb kedvencük a Várreám, amelyet 1972-ben a Rendezvous zenekar kíséretével énekelt el. Konstantin Szimonov orosz költő versét Lányi Sarolta fordította, és Negrelli Henrik zenésítette meg. Őt pedig Pór Péter követi majd, aki Dobsa Sándor és Fülöp Kálmán Mindent megkaptam című szerzeményét énekli a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara kíséretével.
1: Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hol.

te mentettél meg, és hogy egyszerű titok.

Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádió.

A Tessék választani rádiós dalversenyen 1977-ben mutatta be az Express együttes Magyar Csaba és Solymos Tóni, ahogy a Két szemeddel nézel című szerzeményét a Magyar Rádió vonós tánczenekara közreműködésével. Mindjárt fel is idézzük, de előtte még Balázs Fecó és Horváth Attila meg annyi csodálatos közös szerzeménye közül 1984-ből hallgatjuk meg a Kergesd el a felhőt a házamról című dalt a korál előadásában.

A 80-as évek elején a Neoton Família volt az egyik legnépszerűbb együttes a Távol-Keleten. 1980. decemberében jutottak el először Japánba, ahol igazi sztárokként fogadták őket. 1981-ben megjelent a lemezük, ami Japánban és Dél-Koreában is aranylemez lett. Ezután indult a Jumping elnevezésű turnéjuk Japánban, amivel az egész Szigetországot bejárták. A rajongók pedig mindenhová követték őket. A stúdióknál várakoztak az együttes tagjaira, és követték őket felvételről felvételre, koncertről koncertre. A varsói szerződés abbája, ahogyan néha becézték őket, a médiában is rengeteget szerepelt. Bár ez egy hihetetlenül sikeres időszak volt, a Neoton Familián belül egyre erősödtek a feszültségek. Nem segített az sem, hogy 1982-ben csak Csepregi Évát hívták meg a tokiói Yamaha Fesztiválra, a zenekart viszont nem, így ebben az évben az utazás el is maradt. A következő évben 83-ban sem a teljes csapat, hanem csak Csepregi Éva és Végvári Ádám kapott hivatalos felkérést. Végül ők ketten képviselték a zenekart a Holnap hajnalig című dal angol nyelvű változatával, a Time Goes By-jal, amely elnyerte a Yamaha Fesztivál fődíját. Az aranylemezekben az eredeti magyar változata Pásztor László, Jakab György és 60 Jemese szerzeménye szól a Neoton Família előadásában. Ne

Az aranylemezek képzeletbeli időgépét most 1978-ban parkoljuk le pár percre. Ebben az évben született Cserháti Zsuzsa egyik legnépszerűbb felvétele az Édes kisfiam, ami egy világsláger magyar változata. Bradányi Iván szövegíró eredetileg Kovács Katinak szánta. Ő viszont nagyvonalúan átadta a lehetőséget Cserháti Zsuzsának, aki ekkor volt várandós a kisfiával. 1978-ban már javában tombolt a diszkóláz, és a rövid, ám igen emlékezetes korszaknak a hazai királynője Szűcs Judit lett. Meg is hallgatjuk az előadásában Pap Gyula és Várszegi Gábor Gyere a diszkóklub elé című örökzöldjét. Végül pedig Wolf Péter és Szenes Iván Elsöpri a szél című szerzeményét hallhatják, amit a Tessék választani rádiós dalversenyen mutatott be a Magyar Rádió vonostánzenekara kíséretével Ihász Gábor.

0: Táska Rádió.
1: Az aranylemezek első részét Körmendi Vilmos szerzeményével a római parttal zárjuk a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában. 11 óra 4 perckor pedig a Gemini együttes nyitja a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. Felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren a Nemzeti Gyásznapon. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Folytatódik a napos, száraz idő. Jönnek a részletek. Nemzeti Gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az Országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen Baka András államfő mellett jelen volt Magyar Péter miniszterelnök, és Horsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. Október 6-a egy olyan mérce, amely arra kényszerít bennünket, hogy ne csak a múlt hőseitől kérdezzük meg, mit tettek Magyarországért, hanem saját magunktól is, hogy mit teszünk érte, mondta Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben, a Battyányi mauzóleumnál. A közelmúltban őrizetbe vett volt kormánypárti politikusok szabadon bocsájtását követelte a Fidesz és a KDNP frakció vezetője a Battyányi örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette, kiáll közösségük tagjai mellett akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Rétvári Bence úgy fogalmazott, most bátor emberekre van szükség, akik kimernek állni az egyének szabadsága és az ország független mellett. A szabadság nem ajándék, hanem közös akarat, a bátorság a kitartás eredménye, írta a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely emlékeztetett, október 6-án azokra a hősökre emlékezünk, akik életüket adták a magyar szabadságért. Jogosulatlan felhasználásra hivatkozva 21 milliárd forintot követelnek vissza a TAO elszámolások után, közölte a sportállamtitkár. Kálnoki Kis Attila közösségi oldalán azt írta, az államtitkárság az adóhatósághoz fordult. 2022 óta összesen 500 milliárd forint támogatást kapott, csak nem 2500 sportszervezet, de nem mindegyik jogszerűen használta fel az összeget. Több mint fél ezer esetben nem tudták, vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást, hangsúlyozta az államtitkár. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai, valamint a családi okok miatt távozik a posztjáról. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki tisztséget. Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon. A Jászberényi úti vasúti átjáróban a Nyírség-Kraszna Intercity egy kis teherautóval ütközött, emiatt a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Ugyancsak késnek a vonatok a Veszprémi fővonalon, mert Hajmáskér és Péterfürdő között meghibásodott a biztosító berendezés. A fővonalon közlekedő Bakony Intercity-k és Göcsei Intercity-k esetében 20-30 perces késésre kell számítani. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen, a szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült, száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az idő. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
5: A 70-es évek közepének rockzenéjével folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat, hiszen Pap Imre és Várszegi Gábor Ha eladod a szíved című dalával megyünk tovább a Gemini együttes előadásában. Délig pedig mások mellett Homonyik Sándor, Törőcsik Mari, az Omega, Szekeres Adrien, a Tátrai Band, Korda György, az Apostol és az LGT nagy sikerei is felcsendülnek. Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió a magyar zene rádiója.

0: A sanzon műfaját nálunk Czerkovics Béla honosította meg, és alaposan fel is adta vele a leckét, hiszen az első magyar nyelvű sanzonjai a mai napig élénken élnek a közönség kollektív emlékezetében. Az egyiknek sikerült című szerzeményét Törőcsik Mari színművésznő énekli az aranylemezekben. A klasszikus örökzöld után pedig a beat korszakból idézzük fel Presser Gábor és Adamis Anna az 1958-as Boogie Woogie Klubban című dalát az Omega előadásában.
1: Egyszer volt, nem is olyan régen, hol nem volt angyali vidéken, Nizzában öreg zongorista rótta. Hűs pezsgő csillogó pohárba, ott ültünk a divatos bárba.

egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fel. A másiknak nem jut, csak zivat.

Ma ünnepli a születésnapját Szekeres Adrien énekesnő. A szentesi Horváth Mihály irodalmi drámatagozatos gimnáziumba járt, és ez idő alatt több országos versenyt megnyert. Majd az érettségi után Budapesten a híres énektanárnő Sík Olga növendéke lett. Már a tanulmányai alatt rendszeresen fellépett, versenyeken, fesztiválokon indult, és 1995-ben egy ilyen alkalommal fedezte fel Bényei Tamás, a Hot Jazz Band vezetője, aki meghívta állandó vendégnek Szekeres Adrient. Közös munkájuk gyümölcseként 96-ban Emerton díjjal tüntették ki. Egy évvel később pedig az énekesnő összeismerkedett Erdélyi Lászlóval, az Unisex együttes alapítójával, aki felkérte, hogy folytassák együtt a munkát. A popduó nagyon sikeres lett, így Szekeres Adrient az egész ország megismerte, és még abban az évben elnyerte a közönség szavazatai alapján az év énekesnője díjat. 2001-ben jelentette meg első szólólemezét, és immár 25 éve az egyik legismertebb és legkedveltebb előadó művész. 3 éve részt vett a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsorban is, amelyben Zalatnai Sarolta egyik nagy slágerét, a Fuss, hogy utolérjenek című film betétdalát, Fényes Szabolcs és Szenes Iván Félteni kell című szerzeményét adta elő, melyet most meg is hallgatunk az aranylemezekben. Szekeres Adriennek innen is sok boldogságot és jó egészséget kívánok!

Vágja szét az éjjelt, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

Az 1967-es Táncdalfesztiválon a döntőbe jutott Aldobói Nagy György és Szenes Iván szerzeménye a Bocsánat, hogyha kérdem. Bár a dal végül helyezést nem nyert, Korda Györgyöt előadói díjjal jutalmazta érte a zsűri. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

Bágy András és Fülöp Kálmán írta a Kérdezz meg valaki mást című dalt, amit az 1975-ös Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatott be Pálffy Péter, a Harmónia Vokális a Stúdió 11 kíséretével. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket. Tanulmány.

0: Vannak dalok, amelyekből elég egy-két sort vagy egy dallamfutamot felidézni, és egy teljes nemzedéknek egyszerre dobban a szíve, mindannyian érzik és értik. Ezek az úgynevezett generációs dalok. Nem kell magyaráznom a következő dalt sem, hiszen elég, ha annyit mondok, miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét az LGT adja elő az aranylemezekben.
1: Miénk

0: Dankó, a Magyar Zene Rádiója.
1: Csodákat láttam, csodákat éltem, volt úgy, hogy vártam, volt úgy, hogy

annyival több lesz az.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket Szörényi Szabolcs örökzöldé vált beat slágere az Oh Mr. Alkohol feldolgozásával zárjuk a Stúdió 11 zenekar előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy ma is beültek mellénk a képzeletbeli időgépbe. Holnap 10 után ismét útra kelünk és számítunk Önökre. Most pedig a folytatásban néhány perc múlva a Budai Beatrix érkezik a Jó ebédhez szól a nótával. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szív küldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást. Folytatódik a napos száraz idő. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Október 6-a egy olyan mérce, amely arra kényszerít bennünket, hogy ne csak a múlt hőseitől kérdezzük meg, mit tettek Magyarországért, hanem saját magunktól is, hogy mit teszünk érte, mondta Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben a Battyányi mauzóleumnál. A közelmúltban őrizetbe vett kormánypárti politikusok szabadon bocsájtását követelte a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője a Battyányi örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette, kiáll a közösségük tagjai mellett, akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter kormányfő hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Tegnap vélhetően ugyancsak dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, Románia gazdasági övezetében. Az incidensben egy ember meghalt, egy eltűnt. Idehaza lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai, valamint családi okok miatt távozik posztjáról. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki tisztséget. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. Az uniós és hazai forrásból 2028 áprilisáig futó 6,6 milliárd forint keretösszegű program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhet. Az összeg egyedülállók, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeket nevelők, vagy rászorulók esetében ennél magasabb 65 ezer forint. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az időjárás. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve egy-egy könny a szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Adi Endre soraival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. október 6-án kedden az Aradi Vértanúk emléknapján itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen két óráig, hiszen jó ebédhez szól a nóta ma is, mint ahogy az év minden napján ugyanebben az időben. Október 6-a Magyarországon az Aradi Vértanúk emléknapja, egyben hivatalos nemzeti gyásznap. 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 honvéd tábornokát. Pesten pedig ugyanezen a napon gróf Battyányi Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Október 6-át a kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává. Műsorunk indításaként kérem hallgassák meg az Estharang című dalt, Czerkovics Béla és Kulinyi Ernő szerzeményét előadja Szeredi Krisztina Salasovics Norbert zenekarával. Tartsanak velünk!

Október 6-a nem csak nemzeti gyásznapunk, hanem egy kiváló magyar operaénekes születésének évfordulója is. 1931-ben ezen a napon született Budapesten Tréfáns György, a legendás basszista, aki több mint fél évszázadon át volt a Debreceni Csokonai Színház meghatározó művésze. Csodálhatta a közönség többek között Szarasztróként, Bazilióként, Ozmin szerepében, de hallhattuk őt Mefisztóként és Bartók kékszakálú hercegeként is. Művészetét számos rangos elismeréssel jutalmazták, többek között Liszt Ferenc díjjal, érdemes és kiváló művész címmel, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává is választották. Tréfás György nem csak az opera, hanem a magyar nóta szerelmese is volt. Most hallgassuk Tréfás Györgyöt, emlékezzünk rá két remek nóta felvételével, a Fa leszek, ha fának vagy virága, és a Befordultam a konyhára című megzenésített Petőfi Sándor verseket halljuk. Tréfás Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri. Majd a dalcsokor második részében Bányai Márton és Kollár Katalin énekel, ekkor az Öreg csárdás, majd a Pattogatott kukorica című klasszikus magyar nóta csendül fel. Itt a Dankó Rádióban.

még öregkorral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öregkorral teli a hordó. Öreg

0: biga-biga, maskari kacsiga, biga haj. Ha csak olyan néhaj, meg ne álljon, jaj-jaj, csiga-biga, maskari kacsiga, biga haj.
1: És most az aradi vértanúk emléknapján szóljon a Bujdosó Honvéd dala, Arad felől fúj a szél címmel. Jenei Gábor énekel Balázs Tamás zenekarával. Majd a balatoni Nádasparton az Azt mondják, hogy ti felétek ragyogó tavasz van, és az Árad a Duna vize című magyar nóta csendül fel. Jenei Gábor után Korostyák Gyula, Bokor János és Gáspár Ani énekel.

haza megyek, édes anyám, haza nem sokára. Otthon leszek, amikor rám kinyílik.

Az imént hallott nótacsokor legvégén Balázs József és cigányzenekara muzsikált. A folytatásban már a Magyarország az én hazám című dalt halljuk. Kapi Gábor énekel Baranyai István és zenekarának kíséretével. Majd Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László a Tiszta Fehér Oltár című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, Siliga Miklós és Vejci Irma szerzeményét. Ezt követően Újvári Marika egy csárdás csokorral érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra.

Most pedig hallgassuk Csóka Gyulát és a zenekarát, majd a Megkértem egy piros rózsa ágat című gyönyörű nótát, László Imre és Takács Sándor szerzeményét, Lugosi Kati nyújtja át önöknek Duka Péter zenekarának társaságában.

Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában. Énekli a folytatásban a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett Tolnai András, amint Németh Csicsó József zenekara kíséri. Aztán egy újra digitalizált archív felvétellel is megajándékozzuk önöket. Ekkor Cselényi Józsefet halljuk Farkas Jenő zenekarával. Elhangzik a Tulipiros Láda és a Kék a Búzavirág című klasszikus magyar nóta. Végül Lovas Lajos az Egy-két csók Cserebere csók című dallal érkezik, sajnos már csak képzeletbeli színpadunkra. Fogadják sok szeretettel!

Most már olyan mindegy nékem, kit hoz majd a holnap. Hisz olyan mindegy annak,

az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Így ő piros a szád, így ő lesz az orcád, mikor a kezedhez érek. Hogyha ölelem karcsú derekadat, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Kék a buszavirág, kék az egész világ, mikor a szemedbe nézek.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Már csak nem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást. Folytatódik a napos száraz idő. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumán Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Tegnap vélhetően ugyancsak dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren Románia gazdasági övezetében. Az incidensben egy ember meghalt, egy eltűnt. Francis Halsen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Observatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az observatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Halsen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. Idehaza lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai, valamint családi okok miatt távozik posztjáról. Hangsúlyozta, hogy júniusi újraválasztás akkor is jelezte, hogy csak ideiglenesen tudja elvállalni az újabb elnökséget. A Nemzeti Pedagógus Kar új elnökét várhatóan novemberben választja meg az országos küldött gyűlés. Rázsibotond Miklós alelnök látja el addig az elnöki tisztséget. Már csak nem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. Az uniós és hazai forrásból 2028 áprilisáig futó 6,6 milliárd forint keretösszegű program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, az összeg egyedül állók, sajátos nevelésű igényű, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelők vagy rászorulók esetében ennél magasabb 65 ezer forint lehet. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az időjárás.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. ahol már is adásunk második részében elsőként Besenyei Ferenc énekel, aztán Győri Szabó Józsefet halljuk. Elhangzik a Bementem a patikába és az Én rózsám divatos lány című dal. Besenyei Ferencet, ifjabb Santa Ferenc, Győri Szabó Józsefet, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri.

olyan huncok gencevicétke verje, aki rám néz, lélegzeni sem elje. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Bementem a patikába, azon módon másnap este, vasárnap. Megmondtam a patikusnak,

divatos lány, a szoknyáját felserélte nadrág. Legény módra jár az utcán, tenidre nyílt hát a fésű hajában. Nézegetett jobbról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadackó szoknyát húzni, én is legény lépem. Nézegetett jobbról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadackó szoknyát húzni, én is legény lépem. Megpróbáltam tegnap este, belebújtam egy nagy tarka szoknyát. Táskát vettem a garomra, s ilyen módon vártam én a babámra. Nézegetett jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy tegnaptól a szoknyáját újra visszacserélte. Nézegetett jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy tegnaptól a szoknyáját újra visszacserélte.

Nem mondok már imát, érted? Horváth Zoltán és Horváth Gyula szerzeményét most Farkas Zsolt előadásában halljuk a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának kíséretével. Aztán Kovács Apolónia is dalra fakad, a Ha nem lenne napfény című nótát halljuk Boros Lajos zenekarának kíséretével, és ezt követően Lendvai Ferenc zenekara muzsikál itt a Dankó Rádióban.

szeretsz már, aki szebb is, jobb is, mint én voltam. Valamikor én nékem is erre tettél esküt a templom.

Ma október 6-a az aradi vértanúk emléknapja van. Az aradi 13 honvéd tábornok és Batthyány Lajos neve összeforrt a magyar szabadság, a hazaszeretet és a helytállás gondolatával. Ezen a napon talán különösen fontos, hogy emlékezzünk azokra, akik életüket adták azért, amiben hittek. És emlékezzünk arra is, hogy a magyar történelem nagy pillanatait nem csak könyvek, emlékművek és számok őrzik, hanem a dalok és a muzsika is. Most Lakatos Tibor Búcsúzó című művét a Magyar Rádió Népi Zenekar adja elő Boros Lajos prímás vezetésével. A felvétel a Magyar Rádióban készült 1961-ben.

Búcsút int az ősz anyárnak, ezúttal Tolnai László és Babusa Miklós szerzeményét Kalina Enikő előadásában halljuk Tordai Zoltán zenekarának kíséretével.

továbbra is jó ebédhez szól a Nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a folytatásban Madarász Katalin énekli a Hiába süt a világra című Kóka István szerzeményt, majd Simon Boglárka a Ha én kedvesemről gondolkodom című Petőfi Sándor megzenésített verset nyújtja át önöknek, míg Kalmár Magda a Magas a kaszárnya című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. További kellemes időtöltést kívánok!

Kedves hallgatóink, most Csermák Antal György szerzeményét halljuk Farkas Gyula feldolgozásában egy 1974-es rádiófelvételen. A KISZ Központi Művész Együttes Rajkó zenekarát Lendvai Csócsi József prímás vezeti. Egy kesergő, palotás és friss szól itt a Magyar Zene Rádiójában.

Az Aradi Vértanúk emléknapján most az Ott, ahol zúg az a négy folyó című dalt halljuk, Kis Angyal Ernő és Szakács László szerzeményét előadja Máté Otilia. Kísér Boros Lajos zenekara.

Máté Otilia énekelte az Ott, ahol zúg az a négy folyó című dalt itt a Dankó Rádióban, majd Jónás Géza zenekara muzsikált. Adásunk utolsó énekes összeállításában Smidélius Éva, Gáti Pál és Pécsi Kis Ágnes nótázik. A Te vagy barna kislány, a Hamis a rózsám és a Páros piros rózsa című klasszikus magyar nótát halljuk Toki Balog Ernő, Miskolci Balog Zoltán és Lakatos Sándor zenekarának kíséretével.

Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Berki László és Cigány zenekara játszik. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Jön a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsor Gál Zoltánnal, majd 5 órától Popovics László kollégám várja önöket. Ekkor már a Tudod-e még az én Nótám című műsorunkkal várjuk önöket sok szeretettel. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés, dróntámadás ért egy kereskedelmi hajót Bulgária partjainál. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás húzta. Az MTI által megkérdezett elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy 2022 vége óta a legdinamikusabb növekedési ráta a 8,7%-os bővülés éves viszonylatban. Hangsúlyozták azt is, hogy a nyári leállások és a paksi atomerőmű augusztusi problémái miatt a havi várakozást is jelentősen felülmúlta az eredmény. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kaprinyák Tiborról az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyen elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. Egy másik hajó megrongálódott. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. A másik hajó 18 fős legénységét pedig egy bolgár hajó mentette ki, ketten súlyos sebesülésekkel kerültek kórházba. Rumen Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Ez volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Haugen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebb felhős területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Nemesniki és a hangmérnök Wolf Attila nevében is. Október 6-a a magyar történelem egyik legmegrendítőbb dátuma. Ezen a napon emlékezünk az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra, akiket 1849-ben a szabadságharc leverése után végeztek ki. Műsorunkat egy Máté Péter örökzölddel kezdjük. Hazám!

Brunókat és Renátákat köszöntjük névnapjukon, és mindazokra szeretettel gondolunk, akiknek ma van a születésnapja. Szombathelyen Takács Ferencnek jó egészséget, minden jót kívánnak gyermekei, Andi és Norbi családjukkal. Farkasné Terike alapon szeretné meghallgatni a dalt, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel. Marcis Demeter énekel, várjatok még őszi rózsák!

Bátrafüreden feleségének, Molnár Józsefnének 73. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván gyermekeik, unokáik nevében, sok szeretettel férje. Miklós Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Kedves Dankó család, Komlón ünnepli születésnapját Koszta Józsefné Erika. Kívánunk neki nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet Margó és Feri Keszterről. Forgács Gábortól még tartozom egy dallal. Küldjük sok szeretettel. Köszönöm szépen!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük mi is. Lajos nevű hallgatónk is kérte a dalt, melyet Forgács Gábor énekel. Még tartozom egy dallal.

Gulyás Bálinné Zsuzsa húgának küldi nagy szeretettel a következő nótát, melyet Dömsödi Farkas Bálint énekel, Csongorádi Bíró Jánya Mariska.

0: csak nem a Zebiza, a csongorádi bírójánya Maréska. Sejembe jár, zongorázik, vacsorára megbabázik. Csitte, kicsoda! Csak nem a Zebiza, a csongorádi bírójánya Maréska.
1: Soha el nem múló szeretettel emlékezik volt szomszédasszonyára halálának 7. évfordulója alkalmából Panni nevű hallgatónk. Pilis Maróton emlékeznek Kosztán Dídiára, aki 2 éve örökre elaludt, és rettenetesen hiányzik lányának, 2 fiának, unokáinak, dédunokáinak és az egész családnak, írta Aranka. Drága édesanyjára, Görcsi Jánosnéra, aki a Zalabéri temetőben pihen, halálának évfordulója alkalmából emlékezik soha nem feledve jóságát, szeretetét, lánya Irén. Zsóka Boczföldén szeretné meghallgatni a dalt. Szőlősi Emesét Szalai Antal zenekara kíséri. Hiányzik valaki ebből az utcából.

Mészárosné Szabó Irmának Gércén születésnapja alkalmából minden elképzelhető jót kíván és szeretettel küldi a dalt barátnője Edit. Bárány Pál László énekel, akkor is ősz volt.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Egy perc elmúlt 14:30. Katona Mihálynak telkívve felesége kérte a pinceszeres nótát, Pacsó Sándort, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri.

0: van-e az ereje a borának.
1: Karcagról Piroska kérte a következő nótát. Kállai Borit a 100 tagú Budapest cigányzenekar kíséri, három sósperec.
2: Három sósperec, mondd meg, ha szeretsz, eszem, aztán mosolygosztanak.

Kaposváron Ádám Péternének 79. születésnapja alkalmából kíván hosszú boldog életet, egészségben, szeretetben Margit. Nagy bajomból hallgatóné kérte a dalt, Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

0: vagyok.
1: Molnárné Jutka édesapjának küldi Berettyújfaluba kedvenc nótáját. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod?

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Albert Tirszára Rajs Zoltánné Renátának névnapja alkalmából teljes szívünk szeretetéből minden szépet és jót kívánunk az életben. Szerető férj!

0: embernek az is sok már, ha egy asszony komandíroz mellette. Jobb lenne volna regulázat, 13 fehér liban menyecske. Az embernek az is sok már, ha egy asszony komandíroz mellette.
1: Fagyas Viktornak felesége kérte a következő nótát. Molnár Júliát Lakatos Sándor zenekara kíséri a Szegedi Csikós Lenti Tata Tiszán.

Pécsen Tillainé Csiszári Katalinnak születésnapja alkalmából az elképzelhető legjobbakat kívánja Isten áldásával Boriska néni, a Motiva zenekar játszik születésnapodra.

Hadd avassam be önöket kicsit a következő óra zenei kínálatába. Elhangzik majd a Fehér házikó, az Elment a Lidé néni a vásárba, és az Ott állsz az út végén is Szulák Andrától. Most a 100 tagú Budapest cigányzenekar játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stollucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megvásárolható az újságárosító helyeken. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Januártól jön a vagyonadó. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőknél tartott vagyonra is kiterjed. A hitelek, valamint az ingatlanok és gépjárművek után már megfizetett adók levonhatók lesznek, közölte a kormányfő és hozzátette, a vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Erdi-Tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg, további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. A politikus hangsúlyozta, a jelentősen túlárazott és szabálytalan szerződés meghiúsításával 105 milliárd forintot takarítanak meg. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek le. Az orosz fővárosban mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Közben 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában, amikor hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipró folyóhídját. Moszkvai közlés szerint újabb települést foglaltak el a túlnyomó részt oroszok által ellenőrzött Zaporizsja megyében. A térségben 3 meghaltak, 3 pedig megsebesültek egy taxitért ukrán dróncsapásban. Késsel támadta a tanulókra egy diáklány egy isztambuli iskolában. A reggeli álmokfutásban 8 gyerek megsebesült, egyiküket életveszélyes, többeket súlyos állapotban vittek kórházba. A 10-es lány egy környékbeli középiskolába jár, iskolai egyenruhájában lépett be az épületbe, és válogatás nélkül támadta az ott lévő diákokra. A rendőrség őrizetbe vette, a támadás indítékát egyelőre nem tudni. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrínókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Haugen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Végül pedig az időjárásról. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra kell készülni.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm hallgatóinkat itt a Kívánságműsorban. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk kedves üzeneteiket. Víg Albertné Székesfehérvárról kérte a dalt, melyet Pere János énekel. Pardon, pardon, szenyóra.

Gergó János nádudvaron szeretné hallani kedvenc nótáját, Bojtos Luca énekel kísér Baranyai István zenekara, halljátok cigányok!

Tápió Szecsőn édesapjának, Bugyi Lászlónak 83. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kíván lánya és családja. Szeretettel köszönti kedves édesanyját is 63. házassági évfordulójuk alkalmából, további boldogságban, szeretetben együtt töltött éveket kíván. Fejes Sándort, Szalai Antal zenekara kíséri, galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Istenem, de mit csináljak, de csihajlan, de szaladjak-e, vagy megálljak, csihajlan.

0: mit ér, ha cezét vagy én megalázom. Ne gyere, mit itt akar, benne bámolj a tükörben, mit ér, ha cezét vagy én megalázom. De össze-vissza csavargom a vidéket, a kertek alatt kergetem a csibéket. Ne gyere, mit itt a zsákkal, ne törődj a gácsokkal, gyere, mit itt gyere gyorsan a zsákkal. Ne gyere, mit itt a zsákkal, ne törődj a gácsokkal, gyere, mit itt gyere gyorsan a zsákkal. De jó irán, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: Jó napot kívánok! Az Omega együttes Nyári éjek asszonya című slágerét szeretném meghallgatni, és küldöm mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlettel János Békés Csabáról.
3: Örülök, hogy kérte ezt a fantasztikus slágert. Az Omega együttest halljuk.

Kotormándi Janka szeretné meghallgatni Szolnokon a következő nótát. Szeredi Krisztinát, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Hallod-e nótás füttyös szép madár?

0: Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik. Ma egy olyan művészt kérdezünk kedvenc nótájáról, vagy daláról, aki a Dankó Rádió koncertjein is átütő sikert arat. Halljuk a művészt.
1: Buk Tibor vagyok, színész, énekes. Az én nagymamám az emlékeimben úgy él, hogy a nagyi a konyhában lakott. És állandóan szólt a jó ebédhez szól a nóta a kis rádióján. Amikor meg nem szólt, akkor énekelt. És volt egy kedvenc dala, mindig a konyhában énekelte. Az én anyámnak nincs sejem ruhája, az én anyámnak nem is állna jól, stb. Stb.
0: Halljuk ezt a gyönyörű dalt ezúttal Farkas Rozikától, kísér Szalai Antal zenekara.

Ceglédről Rózner Tiborné és férje kérte a következő nótát. Hámor Imrét Farkas József zenekara kíséri, Szőke kislány csit-csit-csit.

0: nyugalomból egy kicsit.
1: Bihar Tordára apósának küldi a következő bihari csárdást, Gyüréné Mónika, Szalai Lászlót ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri.

11. amíg el is megyek a dél viharba. Galantuszos, rácsos kapunk beszelt ház, van ott ilyen az utcákban akár száz. 101. amíg el is megyek a dél viharba. Piros füzér, paprika, gyere pajtás,

0: legyen száz esztendős korára. Tulipános zöld zsav, rácsos lesz a kiskapu viharba.
1: Faragó Istvánné Veronika és húga Mackóné Katika szeretettel emlékeznek Tápió Szelén eltöltött fiatal éveikre. Ambruskiré énekel, Fehérházikó.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Marcariból Ludmány Tiborné kérte a következő nótát, Lovai László énekel, az a szép.

szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek.

az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Csoda szép, csoda szép.

0: az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Bár az enyém nem egészen sötét kék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kovács Imréné vagyok Gyárról. Fájdalommal emlékezzek a férjemre, aki október 6-án lenne 73 éves, és ugyancsak október 6-án volna a házasságunk 53. évfordulója. Örök szeretettel emlékezik két gyermeke, Imre és Katalin párjukkal, és a két kis unoka is, Levente és Eszter. Egy Bangó Margit számot szeretnék kérni. Köszönettel.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Bangó Margitot Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Messze vagyok idegenben.

Görbe Béla 75. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát. Szeretettel köszöntjük. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri. Odafönn a jó Istennek.

Gacsárdi Zsoltné szüleinek Tapolcára küldi sok szeretettel a következő nótát. Varga Andrást, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Favilla, fakanál, fatányér.

0: igazság.
1: Nagyszerű dalokkal várom Önöket a következő órában is. Ha én gazdag lennék, énekli majd Bessenyei Ferenc, országúton hosszú a jegenyesor, és az úgy szeretném meghálálni az örök klasszikus Kovács Katitól. Most a hírekig Lakatos Sándor zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Megjelentek a vagyonadó részletei, aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg, további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. A politikus hangsúlyozta, a jelentősen túlárazott és szabálytalan szerződés meghiúsításával 105 milliárd forintot takarítanak meg. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek mára országos tiltakozónapot hirdettek. Ennek részeként több mint 85 ezer demonstráló vonult az utcára, mintegy 30 városban. Az utóbbi napokban történt rongálások és összecsapások miatt a rendőrség újabb zavargásoktól tart. A 3 hete tartó tüntetésekben és erőszakos iskola elfoglalásokban eddig 190 diák sérült meg, és csak nem 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közölte, hogy hazánkon kívül India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is lenne a világesemények házigazdája. A jelentkezéseket október 31-ig várják. A pályázatokat a jövő hónapban kell bemutatni. A nyertesről 2029-ben döntenek. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka egy hét, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, és hadd mondjam el, hogy állandóan működő telefon üzenetrögzítőnk mellett nagyon szívesen fogadjuk kedves kéréseiket a Facebookon is. A Dankó Rádió hivatalos oldalának immár 251 ezer követője van, érdemes ránézni, mert rengeteg kitűnő zenés tartalmat találnak rajta, és üzenni is lehet ezen keresztül. Pordán Györgynek lánya Bihar keresztesről kérte a következő nótát. Tarnai Kislászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Nincsen nékem 100 holdföldem.

Vastag Istvánnak felesége kérte egyik kedvenc nótáját Szeghalomból. Vörös Sárit Lakatos Sándor zenekara kíséri. Árok, árok, keskeny árok.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: 11 kerület Kamara erdőbe Cserháti Istvánnak volt szomszédja Küldi Besenyei úrtól, ha én gazdag lennék. Köszönöm szépen!
2: Örömmel adjuk át. Kalocsán Teleki Renátának névnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván a családtagok nevében. Mama Fülöp szállásról. Besenyei Ferenc énekel, ha én gazdag lennék.
3: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide potyantanál egy kis gazdagságot.

Dunhegyesen ifjabb Nász Istvánnak születésnapja alkalmából kíván minden jó sok-sok szeretettel Esztinénje. Lajos Soltan szeretné hallani a dalt, Budai Beatrixet Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna bálon.

megkérdezte, mi a voltad, édes kicsimban? Hát a kislány valóban csendben, csak ennyit felelt, hogy nincsen nótám, és a nótát.

0: Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 7 perc elmúlt, 4:05. Taricska Ferencnek felesége kérte kedvenc nótáját Kabáról, Sánta Zsolt énekel, Országúton hosszú a jegenyes orr.
1: Országúton hosszú a jegenyes orr.

vasarózsa, ott, hol a vasarózsa virágzik. A bokeréta egy leány kalapjáról, egy leány kalapjáról hiányzik.

0: Te van ide Kolozsvár.
1: Gőz Renátának nagymamája Békésre küldi névnapi alkalmából nagyon sok szeretettel a következő dalt Kós János énekel, Speedy González.
2: Valahol, a messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

Kunhegyesen Varga Sándorné Icunak születésnapi alkalmából jó egészséget, boldogságot kíván szeretett családja körében Júlia és Laci. Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri. Nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Makóra Gádorosi Mihálynak lánya küldi a következő nótát, Fényes György énekel, Felkötöm a rés sarkantyúm.

Isten áldjon meg, adjon az ég oly szeretőt, aki téged el is vesz, mert mikor én házasodom, az Isten tudja, hogy mikor lesz. Adjon az ég oly szeretőt, aki téged el is vesz, mert mikor én házasodom, az Isten tudja, hogy mikor lesz. Sárga rigó, sárga rigó, most hullatja a tollát, kökény szemű, barna kislány siratja a babáját, úgy siratja, úgy

0: csirattya, úgy csirattya, majd megreped a szíve. Tegnap előtt múlt egy hete, nem beszélhetek vele. Úgy csirattya, hogy majd megreped a szíve. Tegnap előtt múlt egy hete, nem beszélhetek vele.
1: Morvai Vali Miskolcról barátnőjének küldi a következő dalt, mert kedves közös emlékük, a Sprint együttest halljuk, postakocsi.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék kérni egy szép nótát, drága férjemre emlékezve, az én bánatom már nagyon csöndes bánat. Terike néni Soroksáról, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Irinke néni is kérte a dalt Csongrádról. Csőr József énekel, kísér Fehér Sándor zenekara.

tavasz hozott téged, az őszi vitt vele messze. Úgy sok észfogásra jöttél levegyesre. Az arcomra hulló könnyek között néztem, mintha mi se fájna, olyan könnyen mész el. Én meg itt maradtam, csak a szív.

Ezt a dalt szeretettel küldjük drága Márta mamánknak Kaposvárra születésnapja alkalmából. Unokája Dorottya és férje Bence, illetve dédunokái Bori és Beni. Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig legyél velünk, jó egészségben és boldogságban. Nagyon szeretünk és hálásak vagyunk, hogy vagy nekünk. Kovács Kati énekel. Úgy szeretném meghálálni.

60-ból Szalontai Néborika kérte a következő nótát, Kökény Róbertet, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Zöld a Petrezselyem.

Magyar Homorogon Szabó Sándornak 70. születésnapja alkalmából szeretettel kíván minden jót felesége, gyermekei, édesanyja, testvére és családja, és a falu apraja nagyja, Madarász Katalint, Öcsödi Rezső tambura zenekara kíséri, azt a kutya mindenit a világnak.

Vezedi Sándornak szeretettel küldi a dalt felesége, fia, menye és három unokája. Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri. Nézek, nézek a semmibe.

0: igazán szeretni.
1: Veres Jánosnak Bonyhádra nővére Sarolta küldi a következő János Csárdást, Dóri József énekel, kísér Magyar Imre zenekara.

0: könnyen lehet káros, és a még egy jászos, hát vigyázz, fiam János.
1: Rudi Bálinné Budakesziről kérte a következő dalt, Vásári Mónika énekel, maga nősember vagy boldog?

Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánság műsorba, és holnap innen folytatjuk majd, ha önök is úgy akarják. A hírek után Popovics László számít a figyelmükre. Ma Balázzsal beszélget, akinek jó hírei vannak a kertjéből, mert az aszály ellenére bő termést hozott a füge és a szőlő. Mesél róla a következő órában, és elárulja kedvenc dalait. A kívánság műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük. Balázs Tamás és zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Anyu, mikor lesz új kincses kalendárium?
4: Már olvashatod is, most vettem meg.
5: A kincses kalendárium már kapható az újságárosoknál és a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Megjelentek a vagyonadó részletei, rekordszáraz volt az év első 9 hónapja, a maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezet változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képzik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Közösen folytatja a határon átnyúló Zalát a Drávica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztetett. Második világháborús robbanó testek kerültek elő a Dunából Budapest 9. kerületében, a Nemzetközi Hetes kikötőnél. A Magyar Honvédség tűzszerész járőre 5 robbanó testet azonosított, köztük német repesz és páncéltörő gránátokat, valamint egy magyar légvédelmi repesz gránátot. A katonai tűzszerészek elszállítják és megsemmisítik a robbanó testeket. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Végül az időjárásról. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka egy hét, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb lesz, és esőre is készülni kell. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra, 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: gondolni sem akarok egy kislányra.
1: Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor minden adásában egy hallgatónkat és az általa választott dalokat ismerhetik meg. Ön is jelentkezhet a 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy a dankoradio@mtva.hu e-mail címen. Hagyja meg üzenetrögzítőnkön, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, valamint azt, hogy a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
2: Apámnak a nótája ott volt Fehérváron huszár. Ugye hatalmas huszár lakszanya volt Fehérvár közepén. Utána sajnos lett egy ruszki lakszanya.
1: Egy 86 esztendős úriemberhez látogatunk. A Balatonalmádi településre, úgy hívják, hogy Balázs. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Magda Balázs.
1: Jó napot, Balázs. Popovics László, Dankó Rádió. Vidám a hangja. Jól van mostanság?
0: Igen, nem mondhatom, hogy rosszul mostanában. És jól kertészkedtem reggel, meglocsoltam a kertet, aztán el vagyok vidáman.
1: Mostanság sokat kell locsolni a kertet.
0: Hát, de rengeteg gyümölcsös szalott. Rengeteg szilvám lesz, rengeteg fügém, na a szőlő aztán özön. Nem is tudom, néha csodálkozom, hogy nálam ilyen termés van.
1: Hát gondolom azért ennyi mindent nem tudott folyamatosan locsolni, nem?
0: Nem, hát nem mindent locsolok.
1: Ugye? És mégis? Ekkora termés van, ilyen bő termés?
0: Szilva leg. Most már tudom, és ültettem szilvát, már most is rakom, hát jó, tocsogó földbe, hogy azt nem ártott neki a nap. De a szőlő is, a sárga barack is, meg a füge is. Hát a füge még az csak tűrhető, de az is égeti a nap.
1: Igen. Nekünk is van fügebokrunk, és hát valami elképesztő édes lett a füge.
0: Ugye?
1: Tehát tényleg nagyon ilyen tényleg. Már gej szintet. Az ember belekosta, és azt mondja, hogy ez hihetetlen, hogy ennyire édes. Tehát mondjuk mindig mindenben jobb az otthoni, a házi termés.
0: Az, amikor leveszi az ember a fáról, hogy megérik jó, akkor esik, akkor már rossz.
1: Egyébként a leginkább a sárga paprikánál érezhető ez. Tehát az ember a saját kertjében szedett sárga paprikába beleharap, és így hát valami íz özön van hát, a boltihoz képest. Tehát elképesztően teljesen
0: így van.
1: Elkényezteti.
0: Termeltünk, egy kiskolasi gyerek vagyok, ugye ott termeltünk általában egy hol. Mi volt a paprika? Hát persze ez a törnivaló hosszú paprika, de abban is sokat húztatok zsákszámra a piacra, mert tarló, kukorica, tarló paprika, tarló zöldbab, úgyhogy kétszer termeltünk abban az időben, de volt nyáron eső, nem úgy, mint az idő.
1: Igen. Igen, abszolút. Na hát bő termés lesz a magyar nóták tekintetében is. Hármat biztos meghallgatunk. Balázs kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Balázzsal beszélgetek. Jó estét kívánok! A dal, amelyet hamarosan hallgatunk. Na milyen emlék kötődik ez a felvételhez, Balázs?
1: Hát ez a apámnak a nótája ott volt, Fehérváron huszár. Abban az időben ugye hatalmas huszár lakszanya volt Fehérvár közepén. Utána sajnos lett egy ruszki lakszanya, aztán most már építek a házak. Na, hát ez a apám ugye hamar meghalt.
0: Mennyi idős volt az édesapja, amikor elment közülünk?
1: 63
0: esztendős, igen, akkor.
1: Én meg most 86 vagyok.
0: Igen, hát jócskán túlélte akkor az édesapját.
1: Nagyon szépen, és még mindig vidáman, jó közérzettel, állandó egészséggel élek.
0: És milyen emlékei vannak egyébként az édesapjáról?
1: Hát az sokat dolgozott. Persze én is tanultam tőle, úgyhogy a könyvben meg is beírtam. Hát az van, hogy a munka az jó, csak az idegrendszer az nem volt jó. Hát akkor, mikor én fogadtam 17 éves, 16 éves koromba marokszedőlányt a saját keresetemből, ő meg ugye a bósba át kenyérér. Hát mi termeltük a gabonát, beszolgáltatunk, szóval kellemetlen volt. És az ideg, gondolom, hogy az hatott rá a szíve viccel.
0: Tehát gyakorlatilag arra gondolom, mert próbáltam most így dekódolni, hogy mi is ez az idegrendszeri kérdés, amiről beszél, hogy egy feszült, kiszámíthatatlan helyzetben kellett a munkáját végeznie. Ugye? Nem tudta, hogy mikor mit visznek el. Van-e értelme egyáltalán csinálni? Ugye? Erre gondol?
1: Az, hogy hiába volt ugye tanya, ami odmazó volt, ott is kellett volna pénz, de hát én is úgy voltam, hogy még anyám kért tőlem pénzt, pedig én még ugye gyerek voltam abban az időben, de 14 éves korom óta én már dolgozom.
0: Igen. És akkor azt gondolja, hogy az édesapja betegségét, vagy rövidebb életét ez a fajta feszültség, ez a bizonytalanság okozhatta, ez rövidítette meg az életét, ugye?
1: Igen. Én meg hogy miért hosszúnak tervezem az életemet, az meg az öröm. Ugye én néptáncos, talontáncos, 17 éves, 18 éves korom óta én táncolgatok, most is, Veszprémben is, Almániban is, meg...
0: Igen. Tehát gyakorlatilag, ha összehasonlítja az édesapja életét, akkor ott egy feszültséggel, egy bizonytalansággal találkozik, az ön életében pedig úgy gondolja, hogy a tánc az örömöt hozott, nem is keveset.
1: Igen, egyértelmű.
0: És akkor itt már adódik ez a korkülönbség, ugye, hogy az édesapja 63 esztendős volt, amikor elment, ön meg igen, már ugye jócskán túl van a 80-on. No, hát akkor hallgassuk meg az édesapja emlékére, menjünk vissza azokba az időkbe, amikor még Fehérváron huszár volt, jó? Jó estét igen, kívánok! Ez jön jó, tehát itt a Dankó Rádióban, Balázs kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod, de még az Én Nótám című műsort hallgatják. Balázssal beszélgetek, hiányzik valaki ebből az utcából. No, ki hiányzik, Balázs?
1: Hát igen, a táncos párom sajnos. Ugye nagy divat most ez a demenciába eső akár férfi, akár nő.
0: Igen.
1: Hát ez is szerintem a stressz a fő ok. És azt mondják, hogy amit hallom, hogy körülbelül 40-50 év és el lesz a legerősebb halált okozó helyzet.
0: Igen, vannak.
1: Elvitte. Elment a temetőbe.
0: Mikor történt mindez?
1: Hát, a múlt héten temették el.
0: Akkor ez nagyon friss.
1: Nagyon friss, igen.
0: Mikor táncoltak utoljára?
1: Tessék?
0: Mikor táncoltak utoljára együtt?
1: Hát igen, már egy év óta kimaradt egy-két tánc, aztán ugye a tél végén az a fiai berakták ilyen otthonba, és sajnos ott azt hiszem még rosszabb volt a helyzete, és tüdőgyulladás, valami gondolom, hogy sokat feküdt. Úgyhogy,
0: hát ha jól értelmezem, akkor ez egy elég gyors folyamat volt, mint hogyha azt említette volna, hogy ugye arra gondolt, hogy idén tavasz végén, vagy tél végén került intézménybe, ugye?
1: Igen, a tavasz. Tudom, hogy nálam egyszerzem, akkor már nem volt az agy rendben.
0: És tavaly még táncoltak?
1: Tavaly még táncoltunk.
0: Hát most ez egy ilyen fájó kérdés lesz, de érdekel, hogy mi volt az utolsó tánc? Vagy milyen táncot táncoltak utoljára? Emlékszik rá?
1: Hát a szalontánc, mert ugye abban is aranyérmet nyertünk, ami pedig a néptáncnak illik, de hát mi annyira jól csináltuk ezt a szalontáncot, hogy Szegeden aranyérem lett. Hódvezérvásárhelyen volt a főpróba, amikor ugye beálltunk, jártuk itt az országot, és hát pontosan hát úgy aztán január-február elején valamikor, vagy a végén, január végén, február elején, mert még egy kicsit jeges volt a talaj, hát így a napokat én pontosan nem jegyzem meg.
0: Igen.
1: Mikor meccettem a végén a szőlőt, és akkor már sajnálom, hogy alig tudta, hogy ki vagyok, vagy annyit tudott, hogy vagyok.
0: Igen. A keresztnevét? Nála
1: dolgoztam.
0: A keresztnevét megemlíti?
1: Az Icuka.
0: Akkor emlékezzünk rá.
1: Én úgy hívtam, hogy Icuka.
0: Emlékezzünk Icukára a dallal. Hiányzik valaki ebből az utcából. Balázs kérésére forog itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Balázzsal beszélgetünk. Egy olyan felvétel érkezik, amelyet hát egy ország, hát nem is tudom, hogy túlzása, hogy imád. A Vén cigány, ugye, hogy nem volt túlzás. No, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy Balázs miért szereti így nagyon, hogy beválogatta a műsorba.
1: Mert ahol lehetett, ott énekeltük. Mert ugye én sokat buszoztam, hordtam a brigádot az országba, még fizettek is érte, mert hát azért vizsgáztam le buszból, hogy éhessem a csapatokat. Tehát többféle brigádot, és ott nótáztunk, és ez ugye belekerült. Hát én vezettem, de azért már egyszer most beszéltem róla, hogy mikor elfogyott a nótájuk, akkor kérdezték, na Balázs, mondj egy nótát, te vagy a nótafa.
0: És akkor jött.
1: Ez akkor jöttek ilyen nóták.
0: Ilyen nóták. Miket mondogatott előszeretettel a Vén cigányon kívül egyébként, emlékszik rá?
1: Hát, ugye a megyfa, magfa, ugye kiskút, kerekeskút, meg hát domboldalon áll egy magas járfa. Ez már a saját lakásom jut eszibe, szóval ez nekem nagyon.
0: Igen. És merre felé jártak egyébként a világban?
1: Hát én elég sok felé jártam, de hát ugye a néptáncsoportra eljutottunk Franciaországba, de én kirándulni sokat mentem, jártam a Kanári szigeteken, meg nemrég a párommal Afrikába, ott elkeserítő a helyzet, hát most már aztán tudjuk, hogy már szállják meg lassan Európát is, mert hát ha itt
0: jó messzire eljutottak. Jó messzire eljutottak akkor a világban.
1: Igen, kétszer ültem hát, repülőn, egy Kanári-sziget meg egy.
0: Én azt hittem, hogy a környező országokban voltak, de akkor ennél jóval hát, távolabbra is eljutottak.
1: Persze, itt volt azért testvérvárosok, az is volt francia, német. A Németország az volt az első, aztán jött a szlovák, a Nyitra, Gerencsér. Az egy jó volt, mert az, akár reggel mentünk, este vettünk haza, vagy éjjel, hát abban nem gondol. Hát a másik az Erdély, az Puslátfürdő.
0: Igen, hát gondolom, az közel állt a szívéhez. Na akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Azt a felvételt, amely ugye, amikor mondták önnek, hogy Balázs, mondjon egy nótát, mint nótafa, mint tiszteletbeli nótafa, akkor ez, ha jól értelmeztem, sokat szerepelt ezen a képzeletbeli játszási listán. A Vén cigány. Ez jön tehát Balázs kérésére itt a Dankó Rádióban.
2: Zöld erdő mélyén kis patak élén, párjával csendben élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell,

csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, romlatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajkót, látni szeretném, hogy repülni tud-e. Ugrik a pincé,

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Balázs kedvencével, aki ugye mondta, hogy az asszály ellenére bőtermést hozott a

0: kertje. Érdekes azért ez, nem?
1: Igen, én is meglepődtem, hogy olyan, tehát én semmit nem permetezek. És mégis ennyire meglettem állva, hogy úgy mondjam, gyümölcs termésből.
0: Igen. Hát gratulálok hozzá, tényleg. Szerintem nagyon nehezek voltak a körülmények, hogy ilyen bőtermés legyen, és ehhez képest ugye ön azzal büszkélkedhet, hogy nagyon sok füge, szőlő és gyümölcs termett az idén. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Jó egészséget kívánok, vigyázzon magára.
1: Viszont kívánom. Köszönöm.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Balást hallották itt a Dankó Rádióban, hamarosan pedig Juhász Katalin jön, és a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

a Magyar Tekerő Zenekar felvételével köszöntöm kedves hallgatóinkat. Dalőrzők sorozatunkban az elmúlt alkalommal megismert Bársony Mihály tekerős és hangszerkészítő örökségének legfőbb továbbvivőjét, Szerényi Béla, Martin György és Erdélyi Zsuzsanna díjas előadó művészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatóját ismerhetik meg. Szerényi Béla pályája különleges találkozása a népzenének, a hangszerkészítésnek, a pedagógiának és a közösségépítésnek. Saját meghatározása szerint ő aféle érdeklődő ember. Olyan alkotó, aki mindig az összefüggéseket keresi, és különböző területek tudását kapcsolja össze. Gimnazistaként került közel a népzenéhez és a táncház mozgalomhoz. Népzenét gyűjtött, muzsikált, fesztiválokon lépett fel, majd 1989-ben egyik alapítója lett a bevezetőben hallott Magyar Tekerő Zenekarnak. A tekerő azóta is meghatározó része életének. Előadó művészként a Bokros Zenekarral Európa nagy fesztiváljaira is eljutott, később pedig fiaival együtt Bokros Trió néven is rendszeresen koncertezett. Több mint egy évtizeden át volt közreműködő Sebestyén Márta műsoraiban. A hangszerkészítés iránti érdeklődése különösen fontos kapcsolatot teremtett a hagyomány és a jelen között. Mestere Bársony Mihály a népművészet mestere volt, akinek tiszaalpári műhelyét Szerényi Béla örökölte. Ez az ország egyetlen épségben megőrzött paraszti hangszerkészítő műhelye. Családi vállalkozásukban az elmúlt évtizedekben mintegy 500 tekerő és ugyanennyi citera készült. Pedagógusként ugyancsak maradandót alkotott. Részt vett a tekerőoktatás tanterveinek kidolgozásában, megírta a tekerőiskolát, kurzusokat és táborokat szervezett, és országosan is sokat tett azért, hogy a tekerő tanítása egységes és korszerű legyen. 2016 óta az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója, ahol a népzene oktatásának módszertani és szakmai műhelyét vezeti. Emellett számos szakmai szervezet munkájában vesz részt, konferenciákat, fesztiválokat és találkozókat szervez, vagyis nem csak muzsikusként, hanem a népzenei élet egyik szervezőjeként is jelen van. Nagyon fontos megemlíteni, hogy Szerényi Béla számára mindez nem csupán szakmai tevékenység. A népzene családi életének is természetes része. Felesége Kóta Judit énekes, két fiúk Béla és Domokos pedig szintén muzsikusok, a tekerő és más népi hangszerek megszólaltatói. Gyakran együtt is színpadra állnak. A dalőrzők következő műsorában még hallhatnak róluk. Szentesi tekerő muzsika következik Bartók Béla 1908-as gyűjtéséből, Szerényi Béla és ifjú Szerényi Béla előadásában a Magyar Művészeti Akadémián 2016-ban készült koncertfelvétel.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Megjelentek a vagyonadó részletei. Szigorítanák a Balaton és a Fertőtó part menti beépítésének szabályait. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját, a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített, közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető M6 Duna autópálya koncessziós ZRT kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forint adta volna a Mészáros-Lőrinc és Széllászló érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. Vitézi Dávid jelezte azt is, további több ezer milliárd forintot takarítanak meg, mert megszüntetik az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatáról szóló koncepciós szerződést is. A Fidesz szerint a magyarok helyett a jövőben is külföldi érdekcsoportok üzemeltetik majd az M6-os autópályát. Az ellenzéki párt szerint a döntéssel a kormány kárt okoz Magyarországnak, mert a magyarok pénzét a külföldi gazdasági érdekcsoportoknak játssza át. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó part menti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka egy hét, napközben 23-27 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra, 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Arthur Sullivan Mikádó című operettjéből Barlai Zsuzsa énekelte Pitti Sing dalát. Csatlakozzanak hozzánk ma is, hiszen olyan kiváló művészek énekelnek, mint például Házi Erzsébet, Gyurkovics Mária és Barta Alfonz. Ám elsőként hallgassuk meg Lehár Ferenc a Bécsi asszonyunk című operettjéből a Banda élén című dalt Palcsó Sándor előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének dallamai csendülnek fel, hiszen következik a Marica belépője, az előadó Lévai Enikő. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Andrew Lloyd Webber legendás musicalje, az Operaház Fantomja 2003. május 31-én mutatkozott be először Magyarországon a Madách Színházban, Szirtes Tamás rendezésében. Különlegessége, hogy a világon elsőként hazánkban került színpadra úgynevezett non-replika változatban, vagyis az eredeti londoni produkciótól eltérő rendezéssel, díszlettel és jelmezekkel. A bemutató a Madách Színház új zenés színházi korszakának kezdetét is jelentette. A produkció sikere azóta is töretlen. 2025. november 30-án ezredik alkalommal játszották a musicalt. Most hallgassuk meg a musicalből a Választásadnak című dalt. Énekel Bucsi Anna Mária és Merán Bálint. Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Zenei kirándulásunk következő állomása Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettje. Fogadják szeretettel a gyönyörű szívduettet, Házi Erzsébet és Simándi József előadásában. Túl az operencián.

szól az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Fényes Szabolcs életművében különleges helyet foglal el a Maja című operett. Tehetségére már fiatalon felfigyeltek, dallamai pedig hamar utat találtak a közönség szívéhez. A Maja 1931-es bemutatója nagy sikert aratott, és egy hosszú, rendkívül gazdag zeneszerzői életút kezdetét jelentette. Most idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát. Virág József énekel. Van-e szerelmesebb vallomás? Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, most Kabos Gyula színészre, komikusra emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1887. március 19-én született Budapesten. A színészmesterséget Solymosi Elektől tanulta. Pályája Szabadkán indult. Játszott Nagyváradon, majd a fővárosban a Király Színház színpadán. Az első világháborút követően szinte valamennyi budapesti teátrumban fellépett. Pályája során több mint 40 filmben szerepelt, olyan emblematikus alkotásokban, mint a Hippolita lakály, a Meseautó, a Lila akác, a Fizessen nagysád és a Lovagias ügy. Kabos Gyula 1941. október 6-án fejezte be a földi pályafutását. Most hallgassuk meg Dékány Frigyes

vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talórsmit, megadtál a jóvit. Hügyülök erre, hügyülök arra, amikor spitzem van. Azt mondják, hogy ilyenkor legszebb élem van. Most a csókot kívánom, bár ez banál is. Most úgy érzem, imádom, tán még magád is. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talón, s mit jól érzem magam. Két három deci bor, s a vérem már is forr. A zsebem üres lett, de viszont piros lett a zor. Most nem gondolkodom, a gondot felrúgom, hogy miből fizetem a házbért, azt még nem tudom. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talonspit, elhatták a jóvit. Fügyülök erre, fügyülök arra, amikor spitzem van. Azt mondják, hogy ilyenkor legszebb élem van. Most a csókot kívánom, már ez banális. Most úgy érzem, imádom, tán még magát is. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, ragyogó kellem van.

0: dit. Fügyülök, gyere, fügyülök arra, amikor spitzen van. Sose állunk meg, vagy legalábbis nagyon ritkán. Merem állítani, hogy tyuhaj! Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s nagyobb kérdemem van. Van bennem egy szalós pit. Jól érzem magam. Haj!
1: Ötvenkilenc dáma elindult a bálba, földigérő bécsi módi krinolin szoknyába, krinolin szoknyába. Volt, akinek nem tetszett az úri divat, s hordta a fidón pártákat, proszilikokat. Nevették a drótra sodrot, plisszírozott bécsi fodrot, nevették a pompős sejmet, szégyen szemre petrezselymet, árultottam minden csinost, földig érő krinolínos dáma. Mint a pipacs úgy elpirult 59 dáma, így mondja a fáma, elpirult, miért pirult? Mit mesél a fáma? Nem lehet, hogy elpiruljon manapság egy társasági dáma. Sajnos lehet, mert megesett a boszorkányos Varga János ördögős eset a debreceni bárba. 60 úr zordul, az ajtón befordul, ebogatta furcsa ruha, a dámákra mordul, a dámákra mordul. Hordó-hord csak a derekán, drót a broncsot, sorra minden krinolinra élcet mondott. Kár kelmedre ennyi kelme, ebből tiszta fírunk telne, alul hosszú a ruhája, bezzeg felül jól kivágja. Tudja, milyen zordon férfi, széles vállú, magas és koromba. Ilyesmi a nőket sírti, elpirultam nyomba, elpirultam nyomba. Elpirult, mit mesél a fáma? Nem lehet, hogy elpiruljon manapság.

sajnos lehet, mert megesett, a boszorkányos Varga János ördöngős esett a debreceni pálban. Rászultam dühömbe, velem szálljon pörbe, kegyed mondja, joggal hordja, mert a lába görbe, mert a lába görbe. Ez nem igaz, bizony majdnem megvertem őt. Mutassa, Fidon, hogy ennyi ember előtt erre rá nem kényszeríthet, ám hatvani csak legyintett. Arra való a tudomány, földerítse, amit talán, s megcsavart egy furcsa csapot, víz önté el a padlatot végig. Minden dáma nyakig pirult,

0: más él a fára. Nem lehet, hogy elpiruljon manapság egy csinos lábú dáma. Sajnos lehet, mert megesett a boszorkányos Varga János ördöngős eset a debreceni fában.
1: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Minden év október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján, a Magyar Nemzeti Gyásznapon a szabadságért életüket áldozó hőseinkre emlékezünk. A Madách Színház 2022. áprilisában mutatta be Derzsi György és Meskó Zsolt a 15. című musicaljét, amely Kazinczy Lajos életéről és vértanúságáról szól, aki az 1848-as, 49-es szabadságharc honvédtisztje volt, és egy napra a Magyar Honvédség utolsó főparancsnoka. Tisztelegünk most mind a 15 vértanú emléke előtt a musical betét dalával, az utolsó szójogán. Énekel Borbély Richárd, Dankó Rádió.

0: Kazinczy Lajos vádlott. Az utolsó szó jogán kíván-e még szólni?
1: Azt várják, mondjam, bűnös vagyok,

vagyok, azt várják valljam, tábornok vagyok. Ami önöknek bűn, az nekem haza. Ami önöknek lázadás, az az Isten szava. Ami önöknek a császár, nekem az zsarnokság. Ami szószegés, az nekem

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pacsirta című operettjének keringőjével zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára jönnek a hírek, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit névzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét! Ízek!
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek!
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók!
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők! Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Megjelentek a vagyonadó részletei. Erőszakba torkoltak a diáktüntetések Franciaországban és Belgiumban is. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Döntött a kormánya a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját, a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Tovább folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek már a országos tiltakozó napot hirdettek a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A megmozdulásokon a szervezők szerint 450 ezeren, a belügyminisztérium szerint csak nem 260 ezeren vettek részt. A vidéki tüntetések nagy része békésen zajlott, Párizsban azonban többen összecsaptak a rendőrökkel, valamint több kirakatot betörtek, tüzet gyújtottak és barikádokat emeltek. A 3 hete tartó tüntetések során már 215 diák és több mint 700 rendőr megsérült. A hatóságok mintegy 5000 fiatalt őrizetbe vettek. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Zsliesben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertan sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Váltójavítás miatt korlátozásokra kell számítani este a déli pályaudvaron. 20 órától néhány járat Kelenföldre érkezik és onnan indul vissza. A változás érinti a többi közt a Z30-as, az S40-es szerelvényeket, valamint 4 Intercity vonatot is. A balatoni járatok közlekedése és a győri fővonal elővárosi forgalma nem módosul. A tegnapi vonatsiklás után helyreállítási munkálatokat várhatóan az éjszaka befejezik, így a tervek szerint holnap üzemkezdettől újból a teljes kapacitáson üzemel a pályaudvar. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Húsz csak prímás, a Dankó Rádió egy órás zenei összeállítása. Mai adásunkat két olyan felvétellel kezdjük, amelyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Az egyik 2024. decemberében Serli Lajos és Kazalicki Antal Kék ne felejtséből, Dócs Péterrel és Tordai Zoltán zenekarával. A másik pedig Borzó Miska andalgójából, Benedek Fi Katalinnal és Baranyai István együttesével. Ez lesz majd a Maros vize folyik csendesen. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

Kitárom a kiskapumat. 2015-ből hangzik el Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól Vejci Irma és Kovács Lajos hallgatója. Majd Lugosi Katitól és Johann János együttesétől meghallgathatjuk a Rozmaring, Rozmaring című andalgót. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Aztán Kalmár Pál énekel egy archív felvételről, Kubányi György és Víg György szerzeménye szól, Tulipános Csárda és a Most kezdődik a tánc, Magyar Imre és zenekara kíséretével. Sárga Arigó, Kerek a cipó, Bányai Jaladár és Marcali Frigyes dalát pedig Kalina Enikő énekli majd el nekünk, a művésznőnek pedig ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játszik.

folytatásban Dankó klubos felvételeinkből válogatunk. Hármat is meghallgathattunk, egy Devecserit, egy Budapestit és egy Tatait. Ez utóbbi az Angol Kertben készült 2022. július 27-én Dóka Zsuzsával, Bősi Szabó Lászlóval és Báder Ernő zenekarával. Páros csóknál nincs jobb a világon. László József és Bicskei Dániel szerzeménye. Előtte Farkas Rozika énekli az Öreg ember nem vén ember című dalt Berki Péter együttesével. Most pedig hallgassuk meg Budai Beatrix-tól és Danyi Lőrinc zenekarától Kókai István hallgatóját, Hiába süt a világra.

Már is folytatjuk a Hús csak prímást, Bognár Ignác megzenésített Petőfi Sándor versével, Kislak áll a Nagy Duna mentében. A 2022-es felvételről Várnai Adrient és Bangó János zenekarát halljuk. Majd, ha igazi jó barátom vagy címmel, Petrik Balázs énekli el Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgóját. Ezt követően pedig Pék László dalol, Lőre, Lőre, Cudar Lőre.

Táncba hív a nóta engem. Szántó Ferenc és Deák Rózsa frissét majd Kalmár Magdától hallgathatjuk meg, de csak azután, hogy Világi Erzsébet elénekelné Szerdahely János és Heródek Sándorné Szegletes udvar című csádását. Az 1977-es felvételen Déki Lakatos Sándor zenekarát is halljuk.

miért van az? Sírdogál az őszi szél, rámás tizmát visel a babám, és ha madárka száll az ágra. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. Váradi Aladár Frissét majd Nemes Ildikótól hallgathatjuk meg. Kollár Kataliné-a csárdás, de Sárközi Béla és zenekara muzsikál hozzá. Még Leszler József és Bicskei Dániel andalgóját Hajnal Nikolettel és Hankó József zenekarától hallgathatjuk meg. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Most azonban jöjjön a hallgató Váradi Sándor és Bicskei Dániel dala. Már is Molnár László énekel.

Azért, hogy én szegény legény vagyok. Mészáros Andrással és Jónás Géza zenekarával folytatjuk. A Duna Televízió 2023-as felvételén az együttes élén Tordai Zoltán volt a prímás. Ne mondja senkinek, Gergely Fi Gábor dalának címe ez, az Andalgó majd Kolostyák Gyulától és ifja Berki Béla zenekarától szól.

Kedves hallgatóink, búcsúzom, hiszen hamarosan véget ér a mai Húscsök Prímás. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, találkozzunk majd egy következő Húscsök Prímásban is, de addig is hallgassák a Dankó Rádiót. Volt egyszer egy régi tavasz, most ezzel a felvétellel búcsúzom. Bangó János és zenekara muzsikál, és ha lesz még rá időnk, néhány ráadást is kapunk. Sejemkendő, sejemkötén, sejemszoknya, esik eső, nagy sár van az utcán, és az ámol friss csárdás is elhangozhat. Minden jót, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Megjelentek a vagyonadó részletei, megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését a kormány. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül. Megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változtatnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályain is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multijavára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Emlékeztetnek, hogy arról a helyi önkormányzat dönthet, de a debreceni közgyűlés nem hozott ilyen rendeletet. Közösen folytatja a határon átnyúló Zaláta Drávica gázmezőfejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrábban találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztetett. A Magyar Olimpiai Bizottság azt kéri a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsától, hogy tárgyalja meg olimpia rendezési koncepció javaslatát. A MOB emlékeztet, 2 éve a főpolgármesterrel együtt jelentették be, hogy Budapest részt vesz a 2036-os olimpiai helyszínválasztást megelőző úgynevezett tájékozódási folyamatban, amely nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Hazánkon kívül India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is érdeklődik a rendezés iránt. A helyszínről 2029-ben döntenek. Holnap is napos feltyol felhős időre számíthatunk, Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. 20 óra, 4 perc.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jaj, de búsan süt az őszi napsugára, az aradi várt ömlöcnek ablakára,

Elítélték sorba mind a 13-at. Szőttek, fontak a nyakukba 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártütőknek, hogy a magyar szabadságért harcra keltek. Uram, fia, az ítélet a katasztrófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre. Jaj, de boldog, kit először nevezének, hogy a halált legelőször ő lelné meg. Jaj, te pezzek, kit végsőnek hagynak hátra, bajtársai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik,

Körülnézett olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte, ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád szabadságom keresztfája, rajtad halok meg, hazámért nem hiába. Sűrök forog már a hóhér a kötéllel, számolni egy magyar vitéz életével. Damjanics meg így kiáll fel nyugalmában, vigyázz fattyú, fel ne borzold a szakállam.

Jó estét kívánok! Október 6-án, az Aradi Vértanúk emléknapján Kátai Zoltán énekével indult Táncházban című műsorunk. 1849-ben ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt és 13 tábornokot, a magyar szabadságharc hőseit Aradon. A 13 magasrangú honvédtiszt Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsefi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Láner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Nevüket és tragédiájukat a nép emlékezete is megőrizte, csak úgy, mint az 1848-49-es forradalom dalait, melyeket ma is gyakran éneklünk. Juhász Katalin és Szabó Zoltán népzenészek, népzenekutatók 1999-ben állították össze a most következő műsort, melyben a forradalom és szabadságharc zenei folklórjából válogattak a 48-49-es események 150. évfordulója tiszteletére.

Kedves hallgatóink! Az élő népzene mai adásában Juhász Katalin és Szabó Zoltán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc zenei folklórjából válogatott a 150. évfordulóra kiadott két CD-ről. Az egyik album címe Megütik a dobot, amely az Egy Szólam és a Kalamajka együttes közös produkciója. A másik összeállítás a Jánosi Együttes és Kobzos Kis Tamás alkotása, amely magánkiadásban Kossuth üzenete eljött címmel jelent meg. Az Egy Szólam Együttes előadásában most felhangzó dallamot, amely a dunántúli névnapköszöntőkkel mutat rokonságot, Bartók Béla rögzítette fonográfhengerre 1907-ben Felső Iregen. A szöveg keletkezése 1848. októberére tehető, amikor Perczel és Görgei együtt kerítették be és fegyverezték le Ozoránál a Jelasit seregéhez tartozó mintegy 3000-es csapatot. Az ezt követő dal számos szöveg és dallam változatban került elő a Dunántúlról, amit gyakran ponyván is terjesztettek, Istóriának nevezett kisfüzetekben.

Juhász Zoltán, Fábián Éva és Juhász Katalin Pál István Tereskei Dudástól tanulták a Duda kísérettel előadott német csúfolódalt. Az összeállítás második dalát Lajta László rögzítette fonográfhengerre a Zemplén megyei Karoson 1922-ben.

Gábor Áron székely közbirtokos az 1848. november 12-i sepsiszentgyörgyi gyűlésen tett felajánlásának megfelelően Kézdivásárhelyi műhelyében a szabadságharc idején 93 vas és rézágyút öntött. A sikerrel alkalmazott ágyúiról híressé vált Gábor Áron őrnagy és erdélyi tüzérségi főparancsnok 1849. július 2-án az Uzoni csatában 35 évesen halt hősi halált. Neki állít emléket a Kalamajka együttes kíséretével Halmos Béla előadásában felcsendülő közismert dal és a trombita utánzó székelyverbunk.

Lengyelország 1831. évi sikertelen függetlenségi harca után a lengyel emigránsok világszerte csatlakoztak a szabadságmozgalmakhoz. Magyarországra is ezrével jöttek, és külön lengyel légiót alkottak, amelyben minden fegyver nem képviseltette magát. A Káldi Gyula múlt századi gyűjteményében szereplő krakkói önkéntesek dala és a Krakkó környéki parasztzenekar felvételéről származó közjáték a Kalamajka együttes előadásában hallható.

Az aradi vértanú kivégzésének híre az egész országot megdöbbentette és mély gyásszal töltötte el. Se szeri, se száma nem volt azoknak a ponyvanyomtatványoknak, amelyek ezt a szomorú históriát beszélték el. Az aradi vértanúk históriájának egyik énekelt változatát Kobzos Kis Tamás előadásában saját Tekerőland kíséretével ismerhetjük meg.

száz csatán is. Bátran néztek szemek közé a halálnak, hiszen véle szemközt nem csak egyszer álltak. Uram, fia, az ítélet akasztófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre.

bezzek, kit végsőnek hagynak hátra, majd társai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor földig verte ők elméket. Ott állt köztük mankójára támaszkodva, mint egy dűlő félben lévő templom tornya.

Fölnézett olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte. Ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád, szabadságom keresztfája, rajtad halok meg hazámért, nem hiába.

völgye, híres neves magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok.

0: Összeállításunk befejező darabja a Jánosi Együttes és Kobzos Kis Tamás előadásában csendül fel. A 18. század végétől ismert nemzeti érzelmeket kifejező dal, a szabadságharc leverését követő Bach korszakban aktualizált szöveggel ismét népszerűvé vált. Szövegváltozatait több korabeli folyóirat is közölte.
1: Legyen úgy, mint...

október 6-án az aradi vértanúk napján. Juhász Katalin és Szabó Zoltán válogatását hallották az 1848-49-es forradalom és szabadságharc zenei emlékezetéről. Most egy csíkrákosi eredeti felvétel következik, a világosi fegyverletétel kapcsán született, a ponyva irodalomból folklorizálódott, honnan jözte oly leverten kezdetű dalt Péter Sándor énekli.

1848-49-es forradalom és szabadságharc zenei emlékezetét jó néhány zenekar feldolgozta, többek között a Kalamajka együttes és a Békés Banda. A Kalamajka Haj Rákóczi, Haj Bercsényi című albumáról szól, a mégis huncuta német, az énekes Agócs Gergely. Majd a Békés Banda Huszár Verbunk című albumáról két verbunk, a Bertóké és a Vasvári következik Táncházban című műsorunkban október 6-án, az Aradi Vértanúk emléknapján.

0: kedves hallgatóink, az Aradi Vértanúkra emlékező Táncházban című műsorunkat a Hungarian Folk Embassy és barátai felvétele zárja. A muzsikusok 2019-ben jelentették meg Bátori, Balassi, Bem, Balatonboglár című albumukat. A lemez azon felvételével búcsúzom önöktől, melyben a magyar szabadságharc lengyel katonáiról emlékeznek meg a muzsikusok. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Adamski Evarist, 1825, Biecz. Adrian Ignacy, 1824, Chrzanów. Aleksandrowicz Ludwik, 1823, Kęty. Andrzejewski Antoni, 1827, Przytkowice. Banasik Szymon, 1829, Kraków.

Dowódca legionu polskiego do narodu węgierskiego. A lengyel légió parancsnoka a magyar nemzethez. Walczyliśmy z wami, wiecie o tym dobrze. Nie jako najemnicy, nie dla osobistych widoków, ale w nadziei, że wasze powodzenie i wzięty przez nas w nim udział stanie się podstawą do walki dalszej, która jest nieustającym celem życia naszego. Do walki o niepodległość Polski, bez której niepodległość Węgier ani się utrzymać, ani do skutku nie da się doprowadzić. Veletek harcoltunk, magatok is tudjátok. Nem zsoldosok gyanánt, nem személyes vagy önző érdekből, hanem egyedül azon reményben, hogy a ti szabadságotok kivívása s abban a mi részvételünk alapját képezik a további harcnak, mely életünk szakadatlan célja. Harc Lengyelország függetlenségéért, mely nélkül Magyarország függetlensége sem fenn nem tartható, sem célhoz nem vezet. To wspomnienie o naszym przybyciu do waszej zagrożonej ziemi zachowajcie w szlachetnych sercach waszych. Őrizzétek meg nemes szívetekben annak emlékét, hogy eljöttünk veszélyben lévő hazátokba.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Megérkeztem a stúdióba, köszöntöm hallgatóinkat, indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Október 6-a kedd van, örülök, hogy bennünket választottak ma estére. Szól óráról órára a muzsika a hét előadójától, a kiváló hegedű művésztől, Robi Lakatostól. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. És minden mellett szól muzsika rögtön az első negyed órában, például Maliból vagy Izraelből. De az első 3 percben egy vadonatúj világzene, amelyben brazil és olasz világzenészek fogtak össze. Lucas Santana 2-vel és Di Martino. A közös dal a Strati di Tempo 2026-os világzenét hallgatunk.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következik a hét előadója, Robi Lakatos, aki a világ egyik legjobb tangózenekaraként számon tartott lengyel Gang Tangóval közösen készített tangó lemezt. A lengyel rádió stúdiójában rögzített korongon számos ország hagyományos dallamaira született tangót mutatnak be sok improvizációval. Hallhatjuk a lemezen többek között Astor Piazzolla és Isaac Dunajewski szerzeményeit is. Most Robi Lakatos a lemez születéséről és a fogadtatásról mesél.
1: Meg is született ez a lemez, aminek nagyon örülünk, mert tényleg nagyon nagy siker. Játszottunk már elég sok koncertet ebből a lemezből, persze főleg Lengyelországban, de azért játszottunk már Magyarországon is, volt már ebből bemutató koncertem. Igaz, hogy nem Budapesten volt, hanem egy fesztiválon Debrecen mellett, és ez egy nagyon szerencsés zene, meg kell, hogy mondjam, mert amikor játsszuk ezt a zenét a színpadon, akkor mindig csak az ember olyan mosolyokat lát, hogy hát ez mindenkinek tetszik, egy hihetetlenül jól eladható és kellemes zene.
0: Robi Lakatost hallottuk a Dankó Rádióban. Következzen akkor most egy dal, Erla.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Egy 26-os dallal kezdjük Csík Jánostól, aztán a magyar banda játszik, a Kecskeméti kaszárnya szól tőlük. Harmadikként Kosszika dalát halljuk, a Madárkám szól tőle, majd a Mejbahártól szól egy görög nyelvű felvétel, a végén pedig a Romengótól a Rumbásó című dal. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, az első egy 2026-os Csík Jánostól és a Mezzótól, Bajáki Zsanett versére készült a dal,

0: Jó nagyon.
1: Dankó Rádió, népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Az év minden napján este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban. Madár!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A Dózsó együttes következik, 2024-es korongjukról szól mindjárt egy dal, amely bebizonyította akkor is, hogy több mint 4 évtizednyi közös zenélés után is képesek meglepetést okozni. A lemez vendég előadói, ahogy Lózsó esetében szinte mindig, különleges színeket visz.

0: újra és újra képes megújulni. A lemez zenei világában a nem sokára hallható Mandy Ego című felvétel méltóság teljesen nyitja az anyagot, amely olyan, mint egy zenei kalandregény. Minden dal új fordulatot hoz, és ez a Lujo igazi ereje. Képes a formáció mindig újabb arcát mutatni, miközben hű marad magához. Hallgassuk a francia Lujo felvételét a kongói Jupiter and Aquas közreműködésével, a dal a Mandy Ego.
1: S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik mindjárt a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő percekben irány Dél-Olaszország.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A mai programban mindjárt jön egy újabb dal a hét előadójától, Robi Lakatostól, aki nemrégiben a lengyel Gang Tango zenekarral készített egy kiváló tangó lemezt. Ennek dalait játsszuk egész héten, Robi pedig mesél is persze a dalokról. Emellett adunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből ebben az órában is. Most pedig irány Dél-Olaszország, a Pizzica világa, a Canzoniere Grecanico Salentino formáció 2025-ös zenéjét játsszuk. Jön Mauro Durante csapata, most a Dankó Rádióban.

0: A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most a hét előadója, a világhírű magyar prímás Robi Lakatos, aki 2024-ben a lengyel Gang Tango zenekarral tangó lemezt készített. Ezekkel a dalokkal világkörli utazásra hívják a hallgatókat. Lengyelországban készültek a felvételek, de hogy melyik lett a legérdekesebb dal a lemezen, erről beszél most Robi Lakatos.
1: Ami az érdekessége, természetesen az orosz tangó, ami nagyon érdekes és nagyon szép tangó, csak aztán én mondtam, hogy valamit tegyünk már be vele, hogy azért legyen benne egy olyan, hogy úgymond egy furcsaság, mert általában én nagyon szeretem az ilyen furcsaságokat, így meglepetéseket mindenfajta zenében, és arra mondtam, hogy akkor próbáljunk vele tenni egy mondjuk az Ocsi Csornyát, ugye a Fekete Szemeket, és bele is csempésztük, benne is van, és még az is egy érdekesség, hogy még ráadásul Django Reinhardt stílusban játsszuk, ahogy a Grappelliék annak idején játszották a Django-val. Tehát átmegyünk egy kis jazzes, dzsangós stílusba is, és amikor ezt mondtam, akkor elájultak, hát jó, nem, tényleg, tegyük bele, igen, tegyük bele, és aztán végül nagyon jól sikerült.
0: Robi Lakatost hallottuk a Dankó Rádióban, következzen akkor most egy dal erről a tangó lemezről, a lengyel Gang Tango közreműködésével. Ez a Csornyák Lászá orosz tangót hallgatunk.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk újra magyar világzenéket, következik öt az elmúlt öt év terméséből. Elsőként a Csalga játszik, utána a Holddal a napzenekartól adjuk a Lámpás az úton című dalt, majd a Cimbalibentől szól a Tambaland. Ezt követően az Etnorom zenekartól a Nehéz a születés című dal szól, a végén pedig egy Cserepes Károly remix, Demse Dávidné Antal Lúcia népi énekes közreműködésével. Cserepes Károly dalának címe Little Wife. Következzen öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből, a sort nyitja a Csalga.

népek. Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai ez. Következik most nálunk Aziza Brahim, aki jó ideje visszatérő vendég a világzenei színpadokon, és minden oka is megvan rá. A Nyugat-Szaharából származó énekesnő Mavja című lemezén különleges érzékenységgel ötvözi a sivatagi blues hangulatát személyes történeteivel és társadalmi üzeneteivel. Most a lemez egyik legfontosabb dala következik, a címe Hayu Ya Zubar. A jelentése arab nyelven látogatók dicsérete vagy köszöntés az érkezőknek. És a dal valóban, mintha egy távoli táborba érkező vendégnek szólna. Egyszerre ünnepi és fájdalmas, ahogy a menekültek átélhetik a mindennapokat. Aziza Brahim orgánuma ebben a dalban különösen erőteljes. Minden sorában jelen van a hiány érzése, a távolság és a túlélés reménye. A dal a Hayu Ya Zubar, a korong talán leginkább sivatagi blues gyökerű felvétele, ahol a dobok lüktetése, a basszus mély hullámai együttesen idézik meg a nyugat-szaharai tájak monoton, mégis méltóság teljes erejét. Ez a dal nem harsány tiltakozás, inkább belülről jövő dac, egy hang, amely nem hagyja feledni, hogy Nyugat-Szahara népe továbbra is száműzetésben él. Ugyanakkor nem csak politikai súlya van, zeneileg is maradandó élmény, ahogy Aziza Brahim hangja körbefonja a hallgatót, és mintha személyesen szólítaná meg őt. A Hayu Ya Zubar olyan, mint egy meleg kézfogás a szélben, rövid, de örökre megmarad. Nyugat-szaharai világzenét hallgatunk a Dankó Rádióban, énekel tehát Aziza Brahim.

0: Hamarosan 11 óra. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Mindjárt következik egy maori nyelvű dal.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Ez a Népek dalai, benne pedig mindjárt egy újabb dal a hét előadójától, Robi Lakatostól, aki a lengyel Gang Tangóval készített közös tangó lemezt. Ebben az órában egy Astor Piazzolla szerzeményt játszunk majd tőlük. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, és szól mindjárt dal Argentinából, Kanadából, most pedig irány a világ másik vége, Új-Zéland, egy maori nyelvű dalt adunk előadója, Marlon Williams, a dal címe Aua Atu Ra, ami maori nyelven annyit tesz, köszönöm.

0: A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most a hét előadója, a világhírű magyar primás Robi Lakatos, aki 2024-ben a lengyel Gang Tango zenekarral tangó lemezt készített. Ezekkel a dalokkal világkörli utazásra hívják a hallgatókat. Lengyelországban készültek a felvételek, de hogy melyik lett a legérdekesebb dal a lemezen, erről beszél most Robi Lakatos.
1: Vannak azért így gyönyörű, például Piazzollától a Chiquilin de Bachin, ami az egyik leggyönyörűbb szám, és különben én ezt a számot én már felvettem az én zenekarommal, is játszottam a Sydney Opera live koncertemen is játszom, csak két különböző felfogás. Tehát, hogy mi játszuk, az is egy nagyon érdekes dolog az én zenekarommal, és ezen a lemezen pedig egy megint más aranzsmanba, felfogásba van felvéve, ami ugyancsak nagyon érdekes.
0: Robi Lakatost hallottuk. Következzen most egy dal erről a tangó lemezről. A Dankó Rádió előadói díjával 2024-ben kitüntetett Robi Lakatostól és a lengyel Gang Tango formációtól. Astor Piazzolla szerzeményét.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Következzen most újra 5 hazai muzsika, 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Babra nyitja a sort, utána a Karaván familiától szól, a Csácsi Vorbá az Igaz beszéd. Majd a Magyar Rapszodi projekt játszik Csík Jánossal, egy koncertfelvétel a Budapesti Operettszínházból, Én vagyok az, aki nem jó. Ezt követően a Vigad zenekar következik a Rajt című dallal bemutatkozó korongjukról, majd a végén egy 2026-os rendkívül jól sikerült felvétel, a Kerekes Benddel és a Dalindával a Békés Express. Hallgassunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből, ezek közül az első félig magyar, félig lengyel, hiszen a Babra mellett a Megica zenekar is közreműködik a dalban. Ez a Goosebumps Vibes.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Ezekkel a muzsikákkal bejárjuk az egész világot. Most éppen a francia-marokkói Bubble Blues zenekar érkezik hozzánk, és daluk az Amma, amely 2024-ben a Nemzetközi Nőnapon jelent meg. Nem véletlenül, hiszen a zenekar frontembere, Yusra Mansour ezúttal is nem csak énekel, hanem szinte proféta erejével szólaltatja meg hangját a nők elnyomása, kizárása és marginalizálása ellen. A dal szövegében határozottan kijelenti, nem vagyok fél férfi, ennek az időnek vége. Ez a kijelentés nem csak egy társadalmi rendszer kritikája, hanem a nők önmeghatározásának és öntudatra ébredésének kiáltványa is. Az Amma című dal zsenialitása abban rejlik, hogy egyszerre spirituális és radikálisan földhöz ragadt. A zene és a dalhoz készült videóklip képi világa a nők befogadását, felemelését hirdeti. A zenekar a marokkói anyák és lányok sorsát állítja reflektorfénybe a patriarchális mintázatok lebontásának szándékával. Hallgassuk akkor a francia-marokkói Bubble Blues zenekar felvételét 2024-ből, íme az Amma.

rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. Ez volt a mai világzenei barangolás. Örülök, hogy bennünket hallgattak. Holnap este 9 órától hasonlóval várom majd önöket. Ma a gyártásvezető Sztrányolszky Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a Mediaklikken. Én most búcsúzom, remélem, hogy találkozunk holnap este is. A szerkesztő műsorvezetőt, Szabó Tamást hallották.

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

te fáj, fülke fa levele, kaptam rá, fülke fa levele.

0: ricci, ricci, ricci, ricci, azelura mezzakici, ricci!
1: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.

0: szem lányom, kis teca, katica. Egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megfogta az icipici egeret.
1: Éjszakai dalcsukor. Magyar Nóta válogatás most a Dankó Rádióban.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai húscsök prímást, 1 órás zenei összeállításunkat Dankó Rádiós díjazottakkal kezdjük. Szalai Antal prímás 2025-ben vehette át a cigányzenei díjat. Ő hamarosan zenekarával együtt és Pere Jánossal hallható. Diószegi Sándor és Szabó Miklós dala lesz az első dalunk, Hullik az akácfalombja. Majd ifjabb Sárközi Lajos prímás játszik, szintén együttesével. Ő 2023-ban cigányzenei díjas lett, és Tolnai András énekel, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. A művészektől több dalt is hallhatunk majd, az egyik a Jaj, de szép kék szeme van magának című Kis Angyal Ernő szerzemény. Ugye megéri velünk tartani? Kellemes rádiózást kívánok!

jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját, de meg nem néni kolcsot.

Ha egy kislányt a szerelem utolért. 2022-es felvételről halljuk hamarosan Kovács Gyula és Piber Elek szerzeményét. Karcagi Nagy Zoltánnak ifjabb Berki Béla együttese játszik. Utána Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frissére kerítünk sort, ez lesz a Hajnalom csillagom Szöllősi Emesétől.

estére meg megduplázva kívánjon. Reggel délbe csókra áll a csókra termet kis szájom, estére meg megduplázva kívánjon. Ragadós egy beteg

szerepet kap, és maga is azt csinálja. A legény meg a helyet, hogy elkerülné, ha látja. Kedvet kap, és maga is azt csinálja.

maga is azt csinálja. A legény meg a helyet, hogy elkerülné, ha látja. Kedvet kap, és maga is azt csinálja.

sárospataki, révfülöpi, majd egy dunaföldvári dankóklubos felvétel szól. Ez utóbbi Bokor Jánossal, a 2023-as év Dankó Rádiós életműdíjasával, valamint Szalai Antal zenekarával készült. A rózsabokor tövében, és még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ezek a dalok szólnak majd a művészektől. De előtte a Balaton tükrén táncot jár a szél címmel, Leszler József és Tüttő János andalgója hangzik el, Tarnai Kis Lászlónak Nyári László együttese muzsikál. Még Rigó Mónikának itt és most Hankó Józsefék játszanak. Már is hallhatjuk Sándor Jenő és Füredi Imre dalát, Nem sírok már többet.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

császár. Szület után egymás élezünk mi már. Hét falunak legszebb lánya, legkedvas csalogánya, fészket raknék véledén. Sárgul már a kukoricaszár, szület után egymás élezünk mi már.

másikat odadom a szőke hajó papának. Egyik felé odadom egy csillagszemű barnának, a másikat odadom a szőke hajó papának. Én

Kicsátok, ha tudjátok, én fele a szívem. Elvégi ház, alvégi ház, úgy csalogat, integet. Szakítsátok,

Hallgat integet, szakítsátok, ha tudjátok, képele haszidát. Felvégi ház, alvégi ház, ó, csalogat integet, szakítsátok.

Felvégi ház, alvégi ház. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdása szólt az iménti percekben itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában Szabó Sándortól és Jeremiás Béla zenekarától. Ezt megelőzően pedig Domoszlai Sándor dalolt Bangó János zenekarával, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdása szólt a Sárgul már a kukoricaszár. És folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Dankó Rádióban, méghozzá egy hallgatóval. Ez Dóci József dala lesz, a Kanyargó Tisza partján. 2023-ból Újvári Marika énekel, és Csóka Gyula zenekara játszik. Majd Csak úgy mondom magának címmel Kutasi Katalin is dalra fakad.

Sallai Misi dalát hallhattuk. A folytatásban pedig egy újabb csárdás szól, Nádor József és Huber Gyula szerzeménye, Favilla, Fakanál, Fatányér. Mikó Istvánnak ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik majd. A felvétel a Magyar Zeneházában készült 2024. december 9-én a Dankó Rádió Gála műsorán. Friss a csárdás címmel majd Lepsényi Pergel Géza és Szántó Ferenc frisse is elhangzik, majd Herr Olivértől.

újra. Isten tudja, Isten tudja, miről szól a plegyka. Minden esetre küldtek a vénasszonyok apad.

Ez is a Dankó Rádió.

0: csárdásból.
1: Azt mondják, hogy szerencsém van. Hűvösebb van már, ősz kezd lenni. Csodát tett a badacsony, a cigányok sátora. Ezzel a négy dallal folytatjuk. Az utóbbi Lengyel Miska frisse, majd Miklósi Józseftől hangzik el. Előtte pedig Hevesi József és Szondi István csárdását, az a művésznő énekli, aki magyar nótadíjat vehetett át a Dankó Rádiótól 2023-ban. Ő ugye 60-i kis Gyöngyi. Ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgóját Bangó Margit énekli, akinek Vörös Kálmán zenekara játszik. De mindezek előtt jöjjön a hallgató, ezt Nagy Endre és Dóri József dala, Fényes György és ifjabb Berki Béla zenekarának tolmácsolásában.

0: asszony, hát az emberi szombori szép asszony, jó asszony, latibodibom és sárga lirion, de ó, volt a se meglátó, így kiáltott te utána. Hely az anyád, az emberi szombori szép asszony, jó asszony, latibodibom és sárga lirion.
1: Lehullott a rózsalevél. Orosz József hallgatójával folytatódik a Húscsak Prímás, valamint Nádasdy Lászlóval és Johann János zenekarával. Aztán ifjabb Berki Bélával és zenekarával folytatódik, valamint Szóka Júliával. A művészektől Cserkuti Sándor andalgója szól majd, a Muskátli virág.

ez volt mára a Húscsök Prímás. El kell búcsúznom önöktől, kedves hallgatóink, hiszen nem sokára véget ér mai egy órás zenei összeállításunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Hullámzó Balaton tetején ezt a dalt játsza nekünk Járóka Sándor, valamint a Magyar Rádió népi zenekara. Viszont hallásra Morvai Noémit hallgatunk.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jaj, de búsan süt az őszi napsugára, az aradi várt emlöcnek ablakára. Szánnyal

elítélték sorba mind a 13-at. Szőttek, fontak a nyakukba 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártütőknek, hogy a magyar szabadságért harcra keltek. Uram, fia, az ítélet a katasztrófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre. Jaj, de boldog, kit először nevezének, hogy a halált legelőször ő lelné meg. Jaj, te pezzek, kit végsőnek hagynak hátra, bajtársai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül

Ral, mint ha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte. Ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében. Megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád szabadságom keresztfája. Rajtad halok meg, hazámért nem hiába. Sűrök forog már a hóhér a kötéllel. Számolni egy magyar vitéz életével. Damjanics meg így kiáll fel nyugalmában. Vigyázz, fattyú, fel ne borzold a szakállam. Haradivár, Haradivár halál völgye, híres neves magyar hősök temetője.